0: R.R. Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platán fánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor-zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: reggel 3 óra van.
1: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
1: Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: shield again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod. Bárhol hallgathatod.
3: www.radiodavas.hu.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
5: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
6: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
7: Skoda.
8: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
9: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
8: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
9: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
8: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
9: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
10: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
3: 93.4
2: Rádió Dabas. Reklám voltam, viszont hallásra. Rádió Dabas.
11: Az otthon hangja. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik a legtöbb.

0: van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról. Az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet. Rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A Hunren Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: 5 óra van. Hajnali 5 óra van.
1: Nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben. A kereszténydemokrata néppárt a kormány pedagógusok számára bejelentett béremelését kritizálta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhen nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságokat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választó szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja a felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több felé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
0: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
2: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Azt mondják, hogy nincsenek véletlenek. Nos, minél többet beszélgetek emberekkel, annál inkább azt érzem, hogy ebben tényleg van valami. A mai adás vendégei első pillantásra egészen különböző világból érkeznek, mégis meglepően sok minden összeköti őket. Ócsa és Üllő új főépítésze, dr. Kósa Balázs szenvedéllyel végzi a munkáját. Mindenhová elkíséri a kutyája, és egy jó kávé mellett születnek talán a legjobb gondolatai. A másik főszereplőnk Bori Márk üllői író, akinek szintén szenvedélye az alkotás. Írás közben matét kortyolgat, miközben 2 pulija, hol hűségesen őrzi, hol éppen megpróbálja kizökkenteni a munkából. 2 férfi, 2 hivatás, 2 történet, és mégis számtalan közös vonás. A kíváncsiság, az elhivatottság és az a szeretet, amellyel a saját világuk felé fordulnak, most hamarosan önök is megismerhetik őket közelebbről. De természetesen ezúttal sem marad el a könyv ajánló. Kedvenc könyvtárosunk Illi Noémi ismét olyan olvasmányt hozott, amelyhez biztosan sokan kedvet kapnak majd. A héten pedig újra bebizonyosodott számomra, hogy milyen sokat jelent, hogyha egy könyvtárban olyan szakember fogadja az olvasókat, aki valóban ismeri a könyveket és az embereket. Erről is mesélek majd hamarosan itt a Térségi Naplóban. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Új főépítésze van Ócsának és Üllőnek. Dr. Kósa Balázs, aki amellett, hogy településeink jövőjét is formálja munkájával, a Soproni Egyetemen oktatja a jövő építészeit. És itt engedjenek meg egy személyes kérést. Jelenleg is zajlik ugyanis az év oktatója díj közönség szavazása, amelyen dr. Kósa Balázsra is lehet voksolni. Hogyha tehetik, akkor támogassák őt, és nem csak azért, mert mostantól az ő szemlélete is alakítja városaink arculatát, hanem azért is, mert ritkán hallani valakit olyan szeretettel és tisztelettel beszélni a tanításról, a diákjairól és a mentorairól, ahogyan ő teszi. Azt hiszem, ez legalább annyit elárul egy emberről, mint a munkái. Émel bizonyíték.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig dr. Kósa Balázs, az új főépítész Ócsán, illetve Üllőn. Köszöntöm a műsorban, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Kezdjük a történetet a leges-leges legelején, hogy honnan is indult a pályája, miért pont az építészet lett az a szerelem, ami végigkíséri az útját.
3: Nagyon érdekes kérdés, teljesen véletlenül kerültem a pályára, persze ez egy hetúzás. Nagyapámmal már 2 éves korom kezdve, amióta az eszemet tudom, rajzolok. És ő az, aki ebben támogat engem. Ő az, aki folyamatosan ott volt velem, és segített. Sajnos már nincs köztünk, de a rajz szeretete az nyilván neki köszönhető, és édesanyámnak is, aki szintén ezzel a területtel foglalkozik. Mind a ketten oktatták egyébként általános iskolában a rajzot. Úgyhogy ez a fajta manuális készség, az tulajdonképpen szerintem, amióta létezem, és ceruza létezik a világon, az én életemben azóta megvan. De nem tudtam eldönteni, mi szeretnék lenni. Én azt gondolom, hogy 18 éves fejjel nagyon ritka az, aki pontosan tudja, hogy mit és milyen módon szeretne elérni az életben. Lehet, hogy vannak vágyai, álmai, de pontosan építész mikor szerettem volna lenni, még az sem biztos, hogy most azt szeretnék lenni, de egyébként ez megint csak vicc. Én örülök, hogy ezt a pályát választottam. A szüleimnek a segítséget, hogy úgyis annyit rajzolok, egyébként matematika területén eléggé jól mozogtam, és ők úgy gondolták, laikusként, hogy akkor ez biztos, hogy építész pályára kell, hogy engem késztessen. És így adtam be a jelentkezésemet építésznek nagyon sok helyre, amit egyáltalán nem bántam meg. Ráadásul jó helyre is kerültem, Pécsre. Akkor kezdett el kibontakozni az a Bachmann Zoltán féle mesterkör, vagy inkább így hívnám műhely, amit megteremtett, és én a legszerencsésebb voltam, és nagyon jó pillanatban tudtam csatlakozni ehhez az egész helyzethez.
1: Meséljen nekünk egy picit erről a műhelyről, mert nem biztos, hogy mindenki képben van ezt, illetően pedig izgalmasan hangzik.
3: Igen, mi hívjuk műhelynek. Alapvetően egy ugyanolyan felsőoktatási intézményről beszélünk, mint bárhol máshol az országban, és közben mégsem, mert az a műhely hangulat, amit megteremtett maga köré Bachmann Zoltán, sajnos ő sincs már köztünk, de nagyon-nagyon-nagyon sokakat inspirált, köztük ugye engem is, meg rengeteg tanítványa, aki most éppen a Pécsi Tudományegyetemen oktat. Én is oktattam ott elég sokáig, most ugyan már egy másik egyetem kötelékében vagyok, de azok az évek azok egyáltalán nem múltak el nyomtalanul. Minket mindig partnerként kezelt, hallgatóként is, doktoranduszként is, és bevont minket abba a közös gondolkodásba, ami azt gondolom, hogy egyedivé tette mind az ő karakterét, mind az egész iskolát, mind az egész műhelyt, amit maga körül megteremtett, és láthatóan volt értelme, hiszen most is nagyon szép eredményeket érnek el a tanítványai, azt gondolom, mind az egyetemen, mind akik kikerültek a való életbe, ők is.
1: Ha már az oktatásról beszélgetünk, akkor ezt a szálat is érdemes behúzni a beszélgetésünk fonalába, hiszen ha jól tudom, akkor az ön életében is meghatározó elem az oktatás, a nevelés, a pedagógia.
3: Nem is nagyon tehetek másképpen, mert hogy a nagyszüleim még visszamenőleg minden ágról mindenki pedagógus volt. Ki középiskolába, ki általános iskolában. A húgom is egyébként megmaradt nagyjából a kaptafánál, mert ő gyógypedagógusként tevékenykedik ebben a pillanatban. Úgyhogy én is az lettem. Minden tiltás ellenére, mert a szüleim azt mondták, menjek építésznek, mert pedagógusnak semmiképp nem menjek. Csábítónak tűnhet a 2 hónap nyár, de az a 2 hónap az igazából nem is annyi, hogy választok más területet. Igazából majdnem sikerült betartanom mindezt, de sem bántam meg, én nagyon szeretek a diákokkal foglalkozni. És az, hogy ott vagyok velük éjjel-nappal, és megpróbálom én is méltó lenni ahhoz, amit tanultam a professzoraimtól, mert nem csak Bachmann professzorral volt szerencsém együtt dolgozni, hanem most Markó Balázs professzorúrral is, aki egyébként nagyjából ugyanezt a szellemiséget folytatja, ugyanolyan elhivatott és ugyanolyan módon kiáll a hallgatóiért, ellátja őket instrukciókkal, ha szükségszerű, és ez semmiféle viccet nem tartalmaz este 11-kor is. Úgyhogy igyekszem ehhez a két mesterhez méltónak lenni, és én is így élni az életemet, hogy elérhetővé váljak mindenki számára, és meg tudjam adni a hallgatóknak azt, ami ténylegesen felkészíti őket arra, hogy a szakmában mi vár rájuk. Ugye a felsőoktatás egy elég védett burok. Ott azért hiába projekt alapon próbálunk gondolkodni, mert hogy Sopronban ezzel próbálkozunk, behozni élő munkákat, és nagyon komolyan betartva minden egyes paragrafusát a jogszabályoknak. Megpróbáljuk ezt már ideje korán megismertetni, de azért mégiscsak egy védett helyzetről beszélünk, hiszen nincsen kötbér, sem megrendelő, illetve a megrendelők mi vagyunk, és a megrendelők ebben az esetben még értik is azt, amiről szó van, és ez semmiféleképpen nem kritika azok számára, akik nem értenek az építészethez. Mindenki ért az építészethez Magyarországon, ezt azért tudjuk, hiszen mindenkinek van háza, lakása, van hol laknia, ebből kifolyólag felhatalmazva érzi magát arra, hogy véleményt formáljon, és ez így is van jól, ez nagyon helyes is, hogy véleményt formál. De amire utaltam itt a hallgatók tekintetében, mi mégiscsak a szakmát képviseljük, tehát hogyha ő nekik releváns szakmai gondolataik vannak, akkor nem fogunk elcsábulni, és azt mondani szubjektív módon, hogy minkünk ez nem tetszik, hanem ha meg tudja érvelni azt, hogy mi szimpatikus számára az összes hallgató, akkor ezt el is engedjük, hiszen a szubjektivitás az azért magába foglalja azt, hogy nem biztos, hogy nekünk van igazunk, sőt, a szép gondolata az már nagyon régóta foglalkoztatja az építészeket. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy tudjuk, mi a szép, de azért ez tényleg, ahogy mondtam, eléggé szubjektív.
1: Mi a szép?
3: Tudom megmondani. Meg tudom mondani azt, hogy nekem mi a szép. Valószínűleg mindenki meg tudja mondani, hogy neki mi a szép, de ha most azt kérdezném bárkitől, hogy melyik épület a szép, vagy neki mi a szép épület, akkor szerintem a Sagrada Familiától elkezdve Franco Geri összes épületén keresztül, akár Péter Zumthoron keresztül nagyon sok épület felsorolásra kerülne, és abban sem vagyok biztos, hogy még az építészek egyetértenek abban, hogy mi a szép. Szerintem ilyen nem létezik. Létezik jó épület, létezik jól használható épület, léteznek olyan épületek, amiket szeretnek az emberek, de nem biztos, hogy azokat az épületeket szeretik az emberek a leginkább, amit a szakma egyértelműen megkoronáz. És itt most a Sagrada Familiáról beszélek.
1: Hogy megy egy építész végig egy utcán? Milyen szemmel nézi az épületeket, a házakat, az otthonokat?
3: Mi nyitott szemmel járunk. Nekünk nagyon fontosak a részletek. Én azt gondolom, hogy egész egyszerűen, ha valaki ezt a szakmát szenvedéllyel csinálja, vagy jól, vagy rosszul, nem is szeretném azt mondani, hogy én most jól vagy rosszul csinálom, inkább csak élvezem, akkor ha bemegy egy helyre, adott esetben egy stúdióba, akkor egyből megnézi annak a részleteit, és még fel se fogta tulajdonképpen, de már véleményt formál róla saját magának. Ez nyilvánvalóan egy ilyen szakmai ártalom. Nekem például nagyon érdekes, hogyha egy lakásba bemegyek, vagy egy házba bemegyek, és nem találom föl magam 3 kötőjelöt másodpercen belül, akkor elkönyvelem, hogy a lakás nem jól van megtervezve. Ezt szoktam mondani a diákjaimnak is. Úgyhogy az utcán mindenképpen nem lehajtott fejjel mászkálunk, és lehetőség szerint még csak nem is a telefonunkat bújjuk, ha csak éppen nem azt a házat keressük, ami az orrunk előtt van, mert jártam így is New Yorkban. Kerestem egy nagyon kortárs épületet, ami egyébként egy szanaház volt, és nem találtam meg. Ez egyszerre volt kritika a részemről, aztán rájöttem, hogy ez egy nagyon pozitív kritika részemről, hiszen abszolút illeszkedik a városképbe, és nem kiugró, és nem kirívó. Ebből kifolyólag azt gondolom, hogy teljesítette is a célját sok tekintetben maga a ház. Úgyhogy nyitott szemmel járunk, én azt gondolom, legalábbis. Aki szereti azt, amit csinál, az biztos, hogy nem nagyon tudja letenni ezt, még otthon sem.
1: Említette, hogy illeszkedik a városképbe, és ez fontos elem. Mitől tud működni egy jó városkép? Milyen módon hat egy városkép az ott lakókra?
3: Először is szeretném korrigálni azt a kifejezést, amit mondtam, az illeszkedést, mert és akkor most megint nem a saját kis palettámból merítenék, hanem hoznék egy újabb kollégát, akitől én nagyon sokat tanultam, de nem az iskolában, hanem a szakmában, Pelényi Margitot, aki úgy fogalmazott, hogy a jó épület az nem biztos, hogy illeszkedik, de biztos, hogy viselkedik. Ez szerintem egy sokkal pontosabb kifejezés. Addig mindig azt beszélgettük, és a hallgatóknak is mindig azt mondtam, hogy hogyan kell illeszkedni egy épülettel a szomszéd épülethez, de a viselkedés sokkal jobb kifejezés. Az illeszkedés már csak egy részhalmaz annak, hogy valaki hogyan viselkedik szerintem. Úgyhogy ezt gyorsan itt a monológomnak az elején korrigálnám is. Hogy hogyan épül fel egy jó város, vagy hogyan tudnak jó viselkedési formák kialakulni, szerintem jó építészek által, olyan jó építészek által, akikben bíznak a megrendelőik. Ez sajnos sok-sok országban, köztük Magyarországon is egy picit nehéz kérdés. Mert az emberek jelentős százaléka úgy gondolja, hogy vásárol egy telket, akkor ott megvalósíthatja saját magát. Miközben ez így is van, így is kell, hogy legyen, hiszen nagyon fontos, hogy valaki az álmait, meg a sok pénzét, amit beleül egy ilyen épületbe, azt olyan helyen élje le aztán az életét, adott esetben, de most már azért elég sűrűn váltanak az emberek, de mondjuk ez egy 10 évvel, 15 évvel ezelőtt szinte egész életre szóló házakat építettek maguknak az emberek, és az fontos, hogy ők jól érezzék magukat benne. Fontos, hogy amikor odaérkeznek a házuk elé, akkor egy megnyugvást töltse el őket, és egy olyan gondolat, hogy igen, én most hazaérkeztem. Nyilván tudjuk, hogy nem a ház teszi feltétlenül az otthont, hanem a benne élőknek a közössége, de akkor alakulnak ki jó közösségek, hogyha elégedetten érkezik valaki szerintem haza. Úgyhogy a jó építészekben való bizalom, illetve az építészetben való bizalom, az szerintem egy fontos kulcsmomentuma lehet mindennek és mindenkinek, aki arra adja a fejét, hogy házat építsem, és akkor már csak nem kell elrontani a kivitelezőnek, üzenem minden kivitelezőnek, aki jól csinálja, hogy nem nekik szólt, de sokat küzdünk így egymással a szakmán belül. Hozzáteszem, egyre többen operatívan állnak ez a kérdéskörhöz. És hogy a város is jól fejlődjön, az a mi szerepünk. Mert hogy magában lehet egy ház kiváló, arra a helyszínre nem tud jól beilleszkedni, nem tud jól viselkedni, akkor hiába egy kiváló házról beszélünk egy jó tervezővel, nem fogjuk tudni városképileg illeszteni. Erre megint csak azt mondom, számtalan példa van, hogy szinte egy díjnyertes ház, és amikor önmagában nézzük, akkor egy szuper épületről van szó, de amikor végignézünk az utcán, akkor hirtelen megmozdítja az egészet, és nem feltétlenül pozitív irányba. Mert vannak olyan épületek, amik innovatívak, előremutatóak, két szinten magasabb például, mint a mellette lévők, vagy más formavilággal rendelkezik, más anyaghasználattal rendelkezik, és az inspirálja, fejlesztési vágyal kínálja meg tulajdonképpen a szomszédjait, vagy az utcában lévőket, ez egy pozitív változást fog eredményezni. Nekünk valahogy ezt kell kordában tartani, egy picit a jövőnek tervezni. Az az érdekes kérdés ezekben mindig, hogy egy-egy mozdulattal, egy-egy tolvonással hogyan tudjuk korrigálni azokat az épületeket, amik már a majdnem jó kategóriák, és mondjuk azt vizionáljuk bele, hogy 10 év múlva Ócsa vagy Üllő hogyan fog kinézni. Itt például a főutcájára ezeknek a településeknek, amik mind városok, és most azon van mindkét polgármester, szerintem rendkívül pozitív, előremutató gondolkodásmód mellett, hogy ezek a városok ténylegesen városnak is nézzenek ki. Mert ebben a pillanatban a települések ugyan megkapták ezt a rangot, de megtartották mondjuk számomra szerethető kisvárosi hangulatot, de az is egy teljesen érthető elképzelés minden polgármester részéről, hogy ez egyfajta nagyvárossá kezdje el kinőni magát, és ennek minden alapja szerintem meg is van.
1: Azért ez egy nagyon összetett feladat, hiszen kisvárosias hangulatról beszéltünk, de nyugodtan beszélhetünk itt a környéken falvakról, ahol parasztházakból indultunk, aztán jöttek a kockaházak, aztán megépült egy-két paneltömb, és akkor megérkezünk lassan-lassan a mediterrán stílus házakig, amelyek ugyancsak nagyon-nagyon közkedveltek itt a térségben az elmúlt időszakot illetően. Tehát nagyon nehéz harmóniát találni ezen épületek között külső szemlélőként. Aztán lássuk, hogy mit mond a szakértő.
3: Heterogén, mindenképpen heterogén ez a fajta felhozatal. Ha kiindulunk azokból a ön által említett kockaházakból, amik ugye a Kádár kockák, amikből több mint 800 ezer darab van, ez egy külön misét megérjen, ezzel sokat foglalkoztam egy Solar Decathlon nevű rendezvény kapcsán kollégámmal, Kondor Tamással, meg a hozzánk csatolódott hallgatókkal. De így van, ez egy nagyon heterogén helyzet, ami most kialakult. Viszont folyamatos változásban vagyunk, és az a fajta változás, az, ami megjelenik egyébként mondjuk a technológiai kérdéskörökben, akár vehetjük a mesterséges intelligenciát, az a fajta változás igény, az meg fog jelenni értelemszerűen az ide érkező lakókban is. Ebből kifolyólag azt kell eldöntsük és bíráljuk, és valóban ez egy komplex folyamat, és nem mindig sikerül jól eltaláljuk. Mi az, ami valóban egy karaktert fog meghatározni? Ezek az önáltal említett mediterrán házak, ezeket a szakma annyira nem szereti. Alapvetően ezt csak én fogalmazom meg, és senki ne vegye sértésnek. Picit azt érzem, hogy valaki elmegy nyaralni egy toszkán vidékre, megtetszik neki maga a hangulat, maga a ház, és a házhoz köti, hiszen egy tárgyhoz szeretné kötni. De közben egyébként azt felejtjük mindig el, hogy ez a hangulat, ahol ezek az épületek vannak és léteznek egy mediterrán országban, magával vonják azt is, hogy ha kinézek az ablakon, akkor látom hozzá azt a tájat. Aránylag ritka Magyarországon a tengerpart, és még ritkább a Csikóhal. Tehát, hogy ilyen szempontból a pálmák meg aztán kifejezetten csak úgy üvegházakban találhatóak meg, és teljesen érthető a gondolat, hiszen ő ott jól érezte magát, reményeink szerint jól érzi magát a családi nyaraláson, elmegy, jól érzi magát, és meg szeretne egy kicsit örökíteni ebből itthon is mindenfélét, hogy föl tudja idézni ezeket a kellemes emlékeket, hiszen amikor hazaérkezik valaki egy nyaralásról, akkor ott vár rá a maradék időszakban a munka, a szürke hétköznapok, és ezáltal komfortosabbá szeretné tenni az otthonát. Persze ez csak az én logikám, még egyszer mondom, lehet, hogy teljesen más alapjai vannak ennek, de az mindenképpen érdekes kérdés, hogy ez vajon mennyire tájidegen Magyarországon. Míg a kockaházak azért a tömeghasználatukkal hoztak egyfajta innovációt, a tetőhajlásszögükkel, az anyaghasználattal, a tömegképzésükkel, azért illeszkedtek többnyire, részben, mondjuk így, azokhoz az ön által említett hosszú házas rendszerektől, vagy egytraktusú épületekhez, amik egyébként meghatározták akkoriban a településeknek az egészét. És persze sokak szerint nem illeszkedtek, de lett belőlük több mint 800 ezer darab, és onnantól kezdve már határozták az egész országnak a településképét. Tehát milyen jogon mondom én azt, hogy a mediterrán házaknak nincsen jövője, mikor egyébként szerintem közel annyi, ha nem több kádárkockából már létezik. Mindentől kezdve ezzel nekünk számolnunk kell, foglalkoznunk kell, és ebben a tekintetben majdnem mindegy, ugye az előbb említett, vagy a korábban említett szubjektív gondolkodás, szubjektív véleményformálás, az nem biztos, hogy létezik. Persze nem is tudunk tőle elvonatkoztatni, hiszen valahol mi azt nézzük, hogy válik egységessé ez az utca. A mi dolgunk ebben a heterogén rendszerben megteremteni a lehetőség szerinti legnagyobb rendet.
1: Merre felé tart az építészet? Mi a tapasztalat? Mi lesz a jövő, vagy mi a jövő?
3: Ha most a jogszabályi környezetet vizsgálnám, vagy azt, hogy mik az európai trendek, akkor egyértelműen kicsit hazabeszélve Soprommal is, fában van a jövő, az én meglátásom szerint, de ez megint csak ugyanaz a szubjektivitás, amit nehéz objektíven lekezelni. Azt gondolom, hogy az építés, mint olyan, el kell kezdjen megváltozni magam gondolatiságában. Különböző korszakok különböző módon fogták meg, beszélhetünk itt a barokkról, vagy éppen a gótikáról, azokat a díszítő elemeket, azokat a formavilágot, vagy éppen vehetjük a 90-es évektől a 2000-es évek elejéig tartó olyan jellegű, mondjuk Záhádid építészetét, aki hát ha tetszik, hanem most ezt ki fogom mondani, eléggé magamutogató, és időnként még öncélú is, de közben egyébként olyan formai trúvájukat és olyan egyedi gondolkodásmódot tartalmazott az összes épülete, ami mentén fejlődött például az űrtechnikai eszközökkel megfejlesztett programok, és ezáltal fejlődött az összes többi szakág és az összes többi terület is olyan kihívások elé állította a kivitelezőket, ami mentén aztán fejlődött minden. Tehát ezért mondom, hogy nagyon nehéz bármilyen fejlődésnek, vagy innovációnak, vagy új gondolatnak legyen az számunkra éppen kellően innovatív, vagy kellően izgalmas, vagy újszerű, vagy éppen idegen. Nehéz megmondani, mikor teszünk jót, ha engedünk neki egy kis teret, és aztán elkezd szépen lassan átalakulni az egész település, vagy hogyha engedünk neki egy kis teret, és mégsem. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés, hogy hova tart az építészet, szerintem a fenntarthatóság irányába tart. Amit most élünk, teljesen érthető okokból, kifolyólag, hogy az épít, akinek van pénze, de mindenki szeretne, hogy legyen neki egy kis saját zuga, kis lakása, ebből kifolyólag a praktikum sokkal fontosabbá vált, mint a külcsíny. És megpróbálják az emberek belülni saját maguknak is azokat a négyzetmétereket, meg belülni saját maguknak azokat a helyzeteket, hogy inkább engednek a külsőből, ne legyen konzol, kőberakás, ne legyen kő a homlokzatburkolat, ne legyen tégla a homlokzatburkolat, de belül meg legyen az a tér, amire mint otthon nekik szükségük van. Úgyhogy az én meglátásom az, hogy a fenntarthatóság minden formájában, gondolok itt alaprajzi elrendezésre, építőanyagba, teret fog nyerni, és nagyon remélem, hogy a fával való építkezés is.
1: Milyen érzés leülni és megalkotni valakinek a terét, valakiknek a terét?
3: Az attól függ, hogy utána csillogja a szeme, vagy nem. Amikor én nem vagyok elégedett, akkor az azt jelenti, hogy valamit hibáztam, mert engedtem abból, ami az eredeti elképzelés volt, és sokkal többet engedtem belőle, mint amennyit kellett volna. Volt ilyen is. De egyébként hozzáteszem, akik meg benne jönnek, azok boldogok. És alapvetően, hogyha nem okozunk nagyobb kárt, mint amekkora már van jelenleg az épített állományban, akkor azt gondolom, hogy egy építész a mai világban már teljesíti azokat a minimális elvárásokat, amiket szerintem a társadalom támaszt feléjük. Szóval jó érzés, nagyon jó érzés tervezni, nagyon jó érzés, amikor látjuk megvalósulni mindezt, meg persze rengeteg őszhajszál, ahogy látja, de ez benne van a mi szakmánkban. Az első pillanattól a végéig nyomon követni valamit, meghúzni az első vonalat, felelősség teljesen jó helyre húztuk, nem jó helyre húztuk. Beleférünk-e az építési helybe, vagy nem férünk bele az építési helybe, ha belefértünk, akkor mindenki megnyugszik, mármint ők, mi annyira még nem, de az már egy jó pont. Úgyhogy nekünk mindig jó érzés, hogyha jót adhatunk, és jó érzés, hogyha elégedettek az ügyfelek. Jó érzés, hogyha boldog emberek lakják, azért sok ilyen van, hála Istennek. Karácsonykor mindig kapok például egy velencei családtól képet a lakásról, hogy most akkor így néz ki a karácsonyfa, ilyen az ablakunkból a téli táj. Egyébként egy gyönyörű környezetet választottak, és velük hihetetlen könnyű volt dolgozni, mert sikerült kialakítani ezt a kémiát, meg azt a fajta együttműködési készséget mind a kettőnkben, hogy szerintem jól alakult maga a bület is. És az nekem mindig megható, amikor tudom, hogy tőlük karácsonykor számíthatok egy képre, és már várom is, mert most már ha nem küldenének, az lenne furcsa.
1: Fontos, hogy meglegyen az építész és a család, vagy a megrendelő között ez a bizonyos kémia.
3: Nagyon fontos, és sosem veszik komolyan, lehet, hogy most sem fogják. Én, amikor először elmegyek egy megrendelést elvállalni, akkor mondom a családnak, hogy nyugodtan készüljenek ideg élelemmel, és mindenki legyen ott. Nem az úriemberrel, nem a hölgyel szeretnék beszélni, persze tudjuk, hogy mindig a hölgyek döntenek, hanem mindenkivel. Még a gyerek véleménye is számít, sőt, majdnem azt mondom, az övé számít a leginkább, mert az ő őszinte. A többiek is nyilvánvalóan őszinték, csak ők az álmaikat már máshogyan fogják megfogalmazni, míg a gyerekek tiszta egyszerűséggel vélekednek a térről, nincs semmiféle gicsnek helye, vagy ha van is gicsnek helye, azt ők megoldják is rajzokkal, és ők teljesen praktikusan gondolkodnak, míg a felnőtt embert már sok minden megfertőzte, a Pinteresttől elkezdve a rengeteg közösség média felület, ahol szerintem azért nagyon jó példák is vannak, csak jól kell őket tudni használni. Úgyhogy ez nálam úgy zajlik, hogy készüljenek idegélelemmel, és egy 5-6 órát minimumot vagyok az első alkalommal az ügyféllel. És lehetőség szerint nem is irodában vagy kávézóban találkozunk, hanem az ő lakhelyükön. Lássam, hogy azok az igények, amiket nekem elmondanak, azok valóban reálisak-e vagy sem. Megnézem, hogy milyen körülmények között élnek most, és nem feltétlenül anyagi körülményekről beszélek, arról is. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, és ezért kell, hogy meglegyen az a fajta kémia és bizalom tervező és megrendelő közt, mert ha nem mondja el őszintén, hogy mennyi az összeg, amit rászán, akkor egy torzó marad, és nem fogja tudni befejezni a házát, vagy belerokkam, és aztán a családok rá is mehetnek, anyagilag megterhelővé válik nekik az építkezés. Úgyhogy ez egy piszkosul nehéz kérdés, ezért is vagyok ott inkább 5-6 órát, sőt volt olyan, ahol 12 órát voltam, és el is röppent. De mindenről beszéltünk, és megismertem az embereket, és tudtam azt, hogy miért azt fotózza, amit fotóz, tudtam azt, hogy a hölgy a családban hogyan viselkedik a gyerekekkel, hiszen akarva akaratlanul előbb-utóbb, pár óra után már levetkőzik azt a fajta viselkedési formát, amit az ember fölvesz egy idegennel szemben, és egy picit hirtelen családtaggá kezdek válni, és akkor látom őszintén és igaziból, hogy mi is az ő igényük. Szerintem ez a legfontosabb, és ez beletartozik az előbb említett fenntarthatósági kérdéskörbe is. Nem szabad alul és túl terveznünk sem a házakat. Sem négyzetméterben, sem szintben, mert abban a pillanatban már nem történik meg az a momentum, amikor ezt a csillogó szempát láthatjuk a végén, hogy beruhannak, és azt érzik, hogy na most akkor otthon vagyok.
1: Mitől tud működni egy épület, egy ház, mitől válhat otthonná?
3: Szerepünk van ebben nekünk is. Szerepe van a belső építészetnek, szerepe van az építészetnek, de azt gondolom, hogy azt az érzést, azt, és ezt most teljesen szakmafüggetlenül mondom, egy egészséges család fogja tudni produkálni. De az egészséges család lehet egy fő is, meg lehet két fő is, meg lehet három is, meg lehet öt is, meg lehet 12 is. Az a fontos, hogy ők ott megtalálják a helyüket, és jól érezzék magukat benne. Mi ehhez tudunk asszisztálni, viszont családot teremteni, vagy jó otthont teremteni, azt gondolom már a bentlakóknak a feladata is.
1: Ez ugye a kis család, most vegyük a nagy családot, hiszen Ócsa és Üllő tekintetében is rá kell néznünk erre a két településre. Milyen vágyak, álmok, tervek vannak a két várost illetően?
3: Vezetőségi szinten vagy a lakosság szintjén? Lakosság szintén mindenféle állam van, és igyekszünk egyébként figyelembe venni a lakosok igényeit is. Mind a két polgármester azt gondolom rendkívül innovatívan gondolkodik, nagyon fiatalosan gondolkodik, és nagyon előremutatóan gondolkodik. Úgyhogy nekem óriási szerencsém van főépítészként is, az előző helyeken, ahol voltam, ott is hasonló jellegű gondolkodásmódban volt részem. Szívén viselik a városuk sorsát a polgármesterek, én azt látom, akikkel eddig én dolgoztam. Biztosan van olyan település, ahol ez nem így van, de akikkel nekem eddig dolgom volt, mindenhol így történik. Foglalkoznak a lakosokkal, ezt várják el tőlem is. Próbálkozzak azzal, hogy ahol tudok, segítek, és ezt komolyan is veszem. Ahol lehetséges, ott mindent megteszünk. Persze nem mindig sikerül, de az óriás kerék, ami legutóbb beérkezett igényként Ócsa főterére, valószínűleg nem fog megérkezni.
1: Mire a legbüszkébb egyébként, hogyha így végigtekint az elmúlt éveken, évtizedeken, amióta építészként dolgozik, amióta pedagógusként létezik?
3: Azt hiszem az összes hallgatómra, de most, hogyha egy valamit kéne kiemeljek, a családomon kívül természetesen a szüleimen, meg a testvéremen, unokatestvéremen kívül, akkor hiszem a kutyámra. Ez nagyon, nagyon furcsa dolog. Talán nem is ezt várja senki, de lassan 12 éve velem van. Abból az utolsó egy évben már eléggé rossz állapotban, de nagyon küzd. És nekem az ő kitartása, meg az ő szeretete az, hogy amikor hazamegyek hozzá, akkor látom a szemében azt, amit látnom kell, az azt gondolom, hogy nekem minden egyes naphoz erőt ad, hogy hogyan is kell az életünket élni. És hogyha most tényleg egy kicsit pozitívabb irányba terelném el, akkor talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy olyan emberekkel dolgozhattam eddig a pályám során, rendkívül szerencsém volt, mint hallgatóként, oktatóként, akik egytől egyik olyan erős karakterek, amiké szerintem egy építésznek válnia kell. És az a mennyiségű tudás, amit megkaphatunk, vagy megkaphat az ember, akár az korábban említett Bachmann Zoltán, de akár a fia Bachmann Bálint, vagy Markó Balázs, és sorolhatnám azokat a kollégákat, Pelényi Margit, Koller József, akikkel volt szerencsém együtt dolgozni. Ez szerintem fontos, és büszke vagyok arra, hogy ezeket az építészeket ismerhetem. Büszke vagyok arra, hogy őket mint ember is ismerhetem, és büszke vagyok arra, hogy olyan országban élünk, ahol nekik van munkájuk, nem is kevés munkájuk, és arra is büszke vagyok, hogy a megrendelőik egy jelentős százaléka érti azt, hogy miről beszélnek. Ez egy fontos dolog, hiszen az összes szakma szerintem azzal küzd, hogyan váljon láthatóvá, és hogyan váljon egyértelművé és működőképessé. Az építészet ilyen szempont kifejezetten fókuszba kerül, hiszen a házakat nem tudjuk zsebre vágni, nem is tudjuk félrerakni, hogyha sem annyira tetszik, mint egy cipőt. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, hogy az ő kommunikációjuk, a minőség iránti vágy, ami az emberekben elkezdett szépen folyamatosan fejlődni, az most már egyre inkább találkozik Magyarországon. Remélem, hogy ez így lesz a későbbiekben is, és remélem, hogy majd, ha én is egy kicsit keményebben vagy szigorúbban fogalmazok egy-egy vélemény esetén, bármelyik településről is legyen szó, házakról, akkor mindenki megérti, hogy nem a rossz indulat, hanem a fejlődés iránti vágy és a saját településükről való gondoskodási vágy vezérel.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, dr. Kósa Bolás építész volt. Köszönjük szépen!
3: Köszönöm én is!
1: Jó munkát!
4: What a difference

0: Érettségi napló a 93.4-en.
1: Adásunk második felében is maradunk Üllőn, hiszen a legutóbbi adásban ígéretet tettem arra vonatkozóan, hogy bemutatom a 10 órai könyvklub születésnapi alkalmának vendégszerzőjét. Ő nem más, mint Bori Márk, aki üllői születésű szerző, és hát szenvedélye a kognitív viselkedés terápia, valamint az írás. És most ezt a két fogalomkört ötvözte legutóbbi regényében, amely az ünnepi alkalmon is terítékre kerül. Jöjjenek a részletek, természetesen, spoilermentesen.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Bori Márk, az egy csibész naplója szerzője. Szia, köszöntelek az éterben, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, én köszönöm a meghívást.
1: Ugye egy éves az üllői 10 órai könyvklub, és ennek apropóján erről a könyvről beszélgettek majd Üllőn a könyvtárban július 4-én, és hát ha jól tudom, akkor Üllő azért a te szívedhez is közel áll.
3: Olyannyira, hogy itt élek. Igen, most már szerintem lassan 20 éve. Édesapám üllői. Ennyi az én kötődésem, tehát én nem itt születtem, viszont ilyen visszatagozódó vagyok.
1: Mennyire hat rád a környezet írás közben, mennyire hat rád az a millió, ami körbevesz?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, és ezt nagyon gyorsan tudom megválaszolni. Az a helyzet, hogy én ezt a könyveimet egyiket sem kezdtem el írni. Nekem van egy másik élőhelyem, az a Karib-térség, és én valamiért mindig ott kezdtem el írogatni. Tankönyveimet is, illetve a regényeket is, és meg is mondom, hogy teljesen így érdeklődve álltam az előtt, hogy majd amikor hazajövök és folytatnom kell, akkor az itteni környezet mennyire lesz segítség, vagy éppen hátráltató, de az a tapasztalat nagyon szuper. Itthon a kis teraszomon a kertben így irkálni. Más impulzusok érnek, viszont ugyanúgy megvan ez a kizárt világom. Úgyhogy abszolút segít.
1: Különböző helyeken alkotsz tehát, és mi az a millió, ami ilyenkor körbevesz, szól a halk, zene, valamit kortyolgatsz a bögrédből, hogyan képzeljük el az írói, alkotói munkát? Egy kicsit avasd be minket a kulisszák mögé.
3: Most én segít.
1: Különböző helyeken alkotsz tehát, és mi az a millió, ami ilyenkor körbevesz, szól a halk, zene, valamit kortyolgatsz a bögrédből, hogyan képzeljük

0: segítenek nekem, hogy éppen hátráltatnak a munkában. Én szivaros vagyok, tehát nekem a szivar az nagyon fontos, ami mindig kísér engem még egy-egy jelenet vagy fejezet megírásakor. És igen, Maté az, ami a bögrémben található általában. Kávét azt próbálja inkább leadni. Nagyjából ez, és igen, mindig valami inspiráló zene, ami csak annyira viszel, hogy tudjak fókuszálni a történetre. Nagyjából ez egy ilyen képet kell elképzelni.
1: No, hát ha megvan ez a kép, és a kedves hallgatóink is elhelyezték ezt a kis gondolataikban, akkor térjünk rá arra a könyvre, amelyről tulajdonképpen az Üllői Tízurai Könyvklub első éves alkalmán beszélgetni fogtok. Ez pedig az egy Csibész naplója. Mit kell róla tudni, mi a kiinduló pont? Nem kell spoilerezni, de azért mégiscsak avasd be minket a történet fonalába.
0: Ha akarnék, sem tudnék spoilerezni, mert olyan sokrétű ez a történet, ami nagyon-nagyon gyorsan és nagyon kompakt módon el tudok mondani. Címszavakban ez egy pszichológiai noir, én ezt is úgy neveztem el. Ugye alapvetően nekem a szakmám, a szerelmem az a kognitív viselkedés terápia, és nagyon régóta terveztem írni egy olyan könyvet, amiben ezeket a technikákat bemutatom, csak valahogy sosem sikerült megtalálnom azt a megfelelő módot erre, mert nem akartam ilyen ülésjegyzeteket, mert az uncsi, meg ilyen tankönyvszagú dolgot sem, meg az még uncsibb, és akkor valahogy jött nekem ez az ötlet, azt nem tudom hagyonverst sem megmondani, hogy hogy. Nekem a tengeren túl, már Dominikán van egy ilyen kis székhely, és ott ültem a teraszon, mint itt ültem, ott tök mindegy, szivaroztam, nézegettem az eget, és rájöttem arra, mi lenne, hogyha ez egy ilyen krimi jellegű, bűnöző, terapeuta, korrekciós intézet, stb. Valahogy így ezt foglalnák keretbe ezt az egész sztorit, és akkor álmodtam én ezt meg, hogy akkor lesz egy bűnözőnk, aki a korrekciós intézményben, azt nem tudjuk, hogy börtön vagy nem börtön, elfogják, ott töltő a büntetés, és akkor megjelenik ez a terapeuta, akit régről ismer, és akkor az ő kettejük beszélgetéséről szól ez a könyv, minden fejezetben, jelenetben, vagy részben, amikor ebből majd filmsorozat lesz, akkor elmesél a mi fő emberünk, aki vagy protagonista, vagy antigonista, ez döntse mindenki saját magának, elmesél sztorit az életéből, és a terapeuta azt pedig próbálja felfejteni az ő lélektanát a működésének. Hát, ezek közben egy csomó érdekes napi szinten használható eszközt próbáltam így bemutatni, úgyhogy így nagyjából erről szól a könyv, ha ez érthető bárkinek is, nem csodálkoznék, ha nem lenne.
1: Nem, szerintem össze kell rakni a képet, vagy el kell olvasni leginkább a könyvet. Milyen visszajelzések érkeztek az elmúlt időszakban a könyvet illetően, és a címadásról még mindenképpen mesélj nekünk egy picit.
0: Több munka címen volt, nagyon sok inspirációt adott a Henri Charrier-nek a Pillangó című könyve, illetve a Dumas Monte Cristo, és hogy a pillangónál eragadt, és akkor ilyen magyar pillangó, meg ez meg az volt így a cím, és akkor egyszer csak jött nekem a napló azonnan, hogy így a terápiás eszközök közül szerintem a legerősebb eszköz, és ha már terápia, akkor legyen egy naplója ennek az emberkinek, amit így vezet. A Csibész meg onnan, hogy mégsem egy gyilkosról beszélünk, vagy egy terroristáról, egyszerűen csak egy csaló, egy ilyen machiavellista, ilyen életigellő figura, és ez volt a kb. Legszeretetteljesebb címke, amit rá tudtam aggasztani. A kérdőjel a végén az pedig azért van, és minden fejezet végén kérdőjel van, most van a cím végén, mert hogy dönts el mindenki. Nem akartam itt válaszokat adni. És tök érdekes, hogy nagyon hasonló címmel kiadott ugyancsak egy Márk Kereszt nevű író egy másik könyvet, és egyszer össze is kevertek így vele. Azért a kérdőjelet mindenképpen akartam a végül, hogy tudja mindenki, hogy ez a kérdőjeles végű, az az én tudtom. A címválasztásról ennyit, és az a helyzet, hogy a legnagyobb megdöbbenésemre csupa pozitív, legalábbis pozitívnak értékelek mindent. A leginkább, ami szeretek hallani, az az, hogy miért, és hogy az miért van, és az kicsoda, és azt mikor tudom meg, és hogy miért több kérdőjelet kapok, mint a hány pont a mondatok végén, tehát hogy inkább az emberek elkezdenek gondolkodni, és azért nem tudják lerakni, mert hogy így velük marad, és hogy abszolút megdolgoztatja az embereket. Reflexiók, önreflexiók, magukra ismerések, úgyhogy ez így nagyon pozitív. Vártam mindig is a negatívat, eddig még nem volt olyan, amit úgy éreztem volna, bár nyilván abból is építkezek, hát már nem fogom írni az elsőt, az egészen biztos. Illetve én kiadtam még, hogy csak egy gondolat erejéig, ilyen spanyol nyelven is kiadtam ezt a könyvet, nekem van egy ilyen spanyol baráti kör, meg család, meg stb. És ők is nagyon szerették, és az nekem meg főleg egy óriási visszajelzés volt, mert ott a Karib térségben nem az a legjellemzőbb hobbi, hogy olvasnak az emberek, viszont ők elolvasták, és nagyon-nagyon szerették, úgyhogy ez egy ilyen tök nagy öröm számomra, a büszkeség.
1: Azt mondtad, hogy legnagyobb megdöbbenésemre, miért, mire számítottál?
0: Megmondom, hogy semmire.

0: Én arra számítottam, hogy az a pár ember, akinek én ezt készítettem első körben, a családom, a barátaim, a szüleim, ez egy karácsonyi ajándéknak nyomtattam egyébként először ki, hogy ők elolvassák, és akkor így lesz egy ilyen kis kellemes pár óra, és nem tanultam írni. Én mesemondó vagyok egyébként, tehát kb. Ez a sztori mesélő. Nekem volt egy ilyen kétely bizonytalanság valahol a mélyben, hogy hogyan fogják az emberek fogadni. Azért valójában, hogy bárki bármit kitesz az asztalra, és most beszélhetünk itt egy, nem tudom, egy social media videót felvesz a, nem tudom, a Jancsi, és feltölti, és mi lesz a fogadtatás, vagy egy festmény, vagy egy komolyabb bármilyen mű, azért az ember bevállalja azt, hogy amit ő kitett, azt látják, és azt meg is fogják egyébként majd valamilyen módon kritizálni, ez most vagy pozitív, vagy negatív. Nyilván volt bennem egy ilyen, hogy majd mit szólnak az emberek hozzá, szerintem az egészséges, és igen, és megdöbbentő volt, hogy ennyien szeretik. Inkább az volt a megdöbbentő része, hogy ennyi ember kötődik ehhez a könyvhöz.
1: Azt mondtad, hogy nem vagy kifejezetten író, de mégiscsak mit adott számodra az írás, vagy miért írsz? Miért jó írni?
0: Nekem ez egy hobbivá vált. Tök érdekes dolog ez, hogy én tankönyveket írtam eddig, tehát nekem már egy más idő, nem akarom most elvinni a fókuszt. Tankönyvekkel foglalkoztam, regény az első regényem volt, az a narancssárga könyv, az első része a Csibésznek. Én azt tapasztaltam, hogy ez olyan szuper elfoglaltság, hogy az ember, nem tudom, tehát nézne egy filmet, látsz magad előtt egy filmet, amit végülis te alakítasz, ahogy szeretnéd, és aztán, mint hogy a később jegyzetelném le azt, amit látok. Ez egy nagyon fura, meghasonlott ilyen skizofrén állapot, de eszméletlen izgalmas. És az, hogyha már időm van, az olvasás helyett is inkább írok. Tehát valamilyen, ezt abszolút összetett hobbi, meg ilyen szabadidős elfoglaltság ezt adja, illetve az, hogy tényleg pár emberhez ez eljut, és ők mondjuk okoz az egy itt nettó 8-12 óra izgalmat, vagy elfoglaltságot, ez is kb. Így nem tud szolgálni az embereket, ez ilyen furán hangzik, de hogy így valamit tenni.
1: Milyen az, amikor a saját sztoridról beszélgetsz olyanokkal, akik elolvasták a könyvet, akiknek kérdőjeleik vannak, akik választ várnak a kérdéseikre, és szeretnének pontot tenni a mondat végére, amire tehát nem biztos, hogy kiteszed azt a pontot.
0: Biztos nem teszem ki a pontot, mert ez nem arról szól, ez egy olyan könyv, és ezért is nagyon-nagyon szeretem, mert hogy itt nem kell megválaszolni semmit. Itt tök jó a kérdés, maradunk. Próbálkoztak, volt szerencsém egy pár könyvemutatón részt venni könyvklubokban, itt ott, ott egyébként, itt a környékünkön, és szerintem senki nem úgy ment el, hogy hú, most megkaptam a választ, viszont mindenki úgy ment el, hogy elégedett volt azzal, amit kapott. Tehát nekem nem feladatom megválaszolni az olvasók kérdéseit szerintem, hanem inkább beszélgessünk róla. Sőt, talán még több kérdést felteszek a terapeuta, mi voltam volna, és akkor lehet, hogy ez lesz így a komplett ilyen package, amit kaphatnak. De tök jó, nagyon szeretek erről beszélni. Tök érdekes, hogy az ember ebben mit hoz ki, milyen gondolatokat ébreszt.
1: Pontok tehát nem kerülnek a mondatok végére, na de hát lesz a történetnek folytatása, kerület több kérdőjel azokba a fejekbe, akik elolvassák a könyvedet.
0: Ugye ez nem egy ilyen mainstream sztori, én ezt célzottan és tudatosan magam mellett tartottam, én nem adtam oda kiadónak, nem adtam oda nagy könyvesboltoknak. Szerettem volna egy olyan közösséget önmagam köré, vagy a könyv köré, akikkel van kapcsolat. Tehát én gyakorlatilag mai napig tudom azt, hogy kik vették meg a könyvet, kik olvassák, mert hogy én küldöm személyesen, egy személyes üzenettel mindenkinek. Kivétel az a pár pici könyvesbolt, akik így beszálltak ebbe, és is segítenek ebben nekem. Nem nincs agyon reklámozva, nézem a Facebookon, TikTokon, itt ott meg lehet találni a könyv oldalát, és azt így bárki, aki érdekel és hallgatja, keressen rá, és tud tájékozódni. Tehát, hogy ott van csak ennek így nyoma, és igen, a második könyv az már egyébként a szerkesztés alatt van. Ha minden igaz, akkor ugye július közepén az is könyv formájába fog kerülni, és az is elérhet az olvasókhoz, akik kíváncsiak, hogy lezáródik-e a történet, vagy nem. Nem tudom, hogy spoiler-e vagy nem spoiler, de több könyv van még a fejemben ebben a témában, és ezekkel a szereplőkkel, úgyhogy valószínűleg, hogy menni fog tovább a dolog, de nagyon sok kérdője egyébként így kiegyenesedik, ha ez így, hát ez a szimbolika.
1: Reméljük, hogy a következő könyv megjelenéséről is beszámolsz majd nekünk itt az Otthon hangján. Most térjük vissza az Ülői 10 órai könyvklub alkalmára, hiszen legközelebb ott találkozhat veled a közönség július 4-én. Hogyan hangolódsz egyébként egy-egy ilyen eseményre? Vannak rituálék, vagy kiülsz és hagyod, hogy bombázzanak a kérdésekkel?
0: Én megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem a spontaneitást ilyen szempontból, és most pont a jövő szombati könyvklub kapcsán itt a főszervező hölgy itt kérdezte, hogy át tudja a kérdéseket, hogy fölkészülök-e rá, és az, hogy nem, én szeretem azt, hogyha ott és akkor szembesülök egy meglepetés, sőt, tök jó, hogyha olyat is kérdeznek, amire mondjuk én is el kell, hogy gondolkodjak, és ott adok egy választ így csípőből. Egészen érdekes megéléseim voltak, így voltam itt 4-5 ilyen bemutatón, és kaptam olyan kérdéseket, amikre itt hirtelen is elgondolkodtam, hogy basszus, ez egy jó kérdés, mert én sem gondoltam még. Úgyhogy alapvetően nincs olyan felkészülés. Én nagyon-nagyon várom, hogy tényleg akit érdekel, azok így jönnek, és ha így megtisztelnek az érdeklődésükkel és a jelenlétükkel, az egy tök szuper dolog, és hogyha csak egy pár embernek ad ezzel a könyv egy 8-10 óra érdekes kis kikapcsolódás, vagy izgalmat, akkor tényleg megérte, úgyhogy nagyjából így csak megyek az árral.
1: Na hát akkor sok jó kérdést kívánok neked erre a július 4-i alkalomra, sok süteményt, azt hallottam, hogy lesz bőven, és hát várjuk a következő könyv megjelenésének dátumát. Ide az Otthon hangjára köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetés a lehetőséget.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján a Bori Márk volt, köszönjük szépen.

0: Mini vakációra készülök, és ilyenkor feltankolok magazinokkal és könyvekkel, hiszen a zsúfolt hétköznapok nem mindig kínálnak lehetőséget arra, hogy falljam a betűket. Elmentem tehát az Inárcsi könyvtárba, ahonnan Grecsó Krisztián új verses kötetével távoztam. Aztán meglátogattam Illi Noémit a Dobosi könyvtárban. Igen, kedves hallgató, mondhatnánk, hogy mániákus könyvtár látogató vagyok, ami amúgy nem lenne igaz, de a lényeg, hogy a rekkenő hőségben rollerrel közelítettem meg a könyvtárat, és kértem valami szuper olvasmányt a balatonparti napozáshoz. Noémi pedig perdült, fordult, és az általam vágyott könyvvel a kezében tért vissza. Nos, hogy van-e létjogosultsága 2026-ban a könyvtáraknak, és hogy szükségünk van-e még a Gutenberg galaxisra, szerintem nem kell ezeket a költői kérdéseket megválaszolnom. Érkezzen inkább Illi Noémi és egy könyv. No, nem az, ami velem jön a Balatonra.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazinműsora, vendégem pedig Illi Noémi, a Dobosi Alászboldi Zsárvárosi könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatók.
0: Most már tényleg itt a nyár, úgyhogy hoz nekünk valami hűsítő könyvet, kérlek, ide az éterbe. Mi az, amivel ezúttal vársz minket?
3: Ugye ilyenkor jobb, hogyha nem mozdulunk ki, és nincs más szerintem, mint a tévézésen kívül, vagy valaki sorozatokat néz, de azért jobb, ha olvasunk, és azzal töltjük az időnket, úgyhogy egy olyan rendkívüli gazdag, magával ragadó mesetörténetet hoztam, ami erre talán alkalmas lesz, McClotiernek a könyvét, ami Éva könyvet címet viseli, egy csodálatos és gyönyörű történet, veszélyes, bűnös, a legjobb, ahogy beharangozzák, ami történhetett velem, s a legrosszabb már, hogy a főhőssel, úgyhogy egy olyan könyv, ami igazán gyönyörű is, tehát nem csak belülről érdekes, hanem kívülről is. Nagyon szép virágokkal díszített, élfestett könyvről van szó, ugye ez mostanában reneszánszát éli, úgyhogy ezért is megszólítja talán az olvasókat. A főhőse Beatrice, az Árda könyvtárosa, aki évekig került el többi nővér társaságát, a könyvek és a kéziratok közt lát nyugalomra, csak hogy vágyik megismerni a kinti világot, egy olyan világot, melyet a férfiak irányítanak, és ahol a nők háttérbe szorulnak. Aztán a farsangi karnevál éjszakáján imáj meghallgatásra találnak. Két sebesült, segítségre szoruló nő bukkan fel az Árda kapujában. Az egyikük az utolsó erejével átnyújt valamit Beatrice-nek, egy bűvös könyvet, melynek lapjai önálló és veszélyes életet élnek. A városban élő férfiak már közelednek, hogy elpusztítsák ezt a könyvet, és Beatrice-nek mindent latba kell vetnie, hogy megakadályozza ezt bármi áron is. Úgyhogy Éva könyve a mostani ajánlott könyvünk címe.
0: Milyen feminista, zsandárk féle könyvet hoztál ezúttal nekünk ide az otthon hangjára, de hát kellenek ilyen olvasmányok is a nyári szünidőre, és ha már nyári szünidő, akkor mindez hogyan érinti a könyvtárt, hogyan lesztek nyitva, hogyan lesztek zárva, mik a részletek?
3: Sok olvasón kérdeztem már ezt, úgyhogy most már megszületett ugye a zárvatartási időpontunk, a nyári szünetünk tulajdonképpen, amikor is augusztus 8-ától 23-áig leszünk zárva, és azelőtt, illetve azután, tehát augusztus 24-től már lehet jönni hozzánk, addig be kell tankolni könyvekkel, de azért az a két hét kibírható talán nélkülünk, hogyha mindenki visz elegendő könyvet a nyaralásra, pihenésre.
0: Programok tekintetében mit tudsz nekünk mondani?
3: Tervezetek vannak, és bizakodunk, hogy megvalósulhatnak az ősz folyamán író-olvasó találkozók, illetve természetesen a téli kertes koncertre is már van ötlet és terv, és mindez szervezés alatt áll, amint ezek napvilágra kerülnek, beharangozhatók, természetesen értesítjük a hallgatókat.
0: Noémi, köszönjük szépen a mostani ajánlót, várunk vissza a jövő héten is.
3: Köszönöm, mindenkinek kellemes pihenést.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék! Itt a reklám.
6: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
6: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
6: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
7: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
8: 93.4 Rádió Dabas.
9: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
10: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
9: Minden, ami vas.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
12: Reggel 6 óra van.
13: Reggel 6 óra van.
14: A társadalom mentális egészségéről tanácskoztak Budapesten. Ítassuk a madarakat a kánikulában. Ma még nem szűnik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
15: Nachrichten.
16: Novel.
15: Noticias.
16: Novinky.
15: News.
16: Magyarul és érthetően
15: hírek.
14: Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a Tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex posztraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Dunadráva Nemzeti Park az MT-hez kedden eljutatott hírlevélben. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Arany emlékérmét bocsátott ki az MNB. Első Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki arany emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg, közölte a jegybank az MT-vel. Az emlékérme előlapján egy Első Mátyás által veretett aranyforint hátlapjának ábrázolása látható, középpontjában Szent László alakjával. Az emlékérme hátlapján eredeti ábrázolás módban a korabeli aranyforint előlapjának Szűz Máriát ábrázoló központi éremképe jelenik meg. Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenkhet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, többfelé élénk erős lesz a szél.
17: Lelátó extra!
18: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. Újabb fantasztikus sikernek örülhetünk a Ferencváros utánpótlásában. Bokros Bertold a Ferencváros U19-es csapatával megnyerte a Magyar Kupát. A döntőben a Budapest Honvéd volt az ellenfél és a Fradi, ezúttal nem bízott semmit a véletlenre, meggyőző jó játékkal 2-1-re nyert meg a finálét a rendes játékidőben. A siker értékét tovább növeli, hogy a zöld-fehérek tavaly még alul maradtak a Győr elleni döntőben, így az akkori ezüstérem idén aranyéremre cserélődött. Ez a győzelem a kitartás, a fejlődés és az egész éves munka méltó jutalma. Maradunk még a labdarúgásnál, hiszen lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Monor az Eger ellen, akikkel 1-1-es döntetlent játszottak szombaton. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
19: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
13: Rádió Dabas, az otthon hangja.
18: Szép jó reggelt kívánok, egy újabb hónapot kezdünk meg, hiszen július 1-e szerda van, 6 óra múlt néhány perccel, és ma már kicsit fellélegezhetünk, ugyanis végre megérkezett a várha vált enyhülés, úgyhogy búcsút inthetünk a 40 fokos csúcsoknak. Ennek tudatába indulunk neki az új napnak, illetve az új hónapnak, amikor is az Anna Máriák és a Tihamérok ünneplik a névnapjukat, nekik sok boldogságot, hasonlóképpen a születésnaposoknak. Indonésia rengel Pink Pantheresszal, illetve Zella Larsonnal.
13: Az ország szívében
19: együtt a legjobbakkal.
13: Rádió Dabas,
19: az otthon hangja.
4: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.

0: lüktető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4

A reggeli napindításban már is hozom a legfrissebb infókat az úton lévőknek. Az 542-es főúton a 7-es kilométernél Kiskunfélegyházán a 451-es főút csomópontja előtt kábelt fektetnek, emiatt a fél útpályát lezárták. Aztán az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. 5-ös főútról is hozok egy infót, méghozzá Kecskemét belterületéről, mert itt dolgoznak több helyen is. Egyrészt a 76-os és a 77-es, illetve a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. És szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Aztán a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy pedig félpályás lezárás mellett végzik. És van még egy hírem az M5-ös autópályáról is, mert hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópontot, M44-es autót felhajtó ágát. Így az M44-es autótól érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútól érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják már használni.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
4: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

Shakira felvétele után már is július 1-jével foglalkozunk, egy kicsit komolyabban megnézzük, hogy mikre is emlékezünk a mai napon. Magyar tekintetben, ami kapcsolódik a mai naphoz, az a Semmelweis nap, ugye a magyar egészségügyi napja. Semmelweis Ignác születésnapjára emlékezve az egészségügyi dolgozók hivatalos munkaszüneti napja a mai, úgyhogy ha esetleg bármilyen ügyet intéznétek, érdemes érdeklődni előtte, hogy tudnak-e fogadni benneteket. Aztán szintén ünnepelnek ma a közigazgatásban dolgozók, hiszen ma van a köztisztviselők, illetve a kormánytisztviselők napja, úgyhogy az ilyen jellegű ügyek intézése esetén is érdemes érdeklődni, mielőtt útnak indultok. A reggi zene világnapját is ünnepeljük, hogyha már a kulturális dolgokat is górcső alá vesszük. A jamaikai kultúra és a világhírű zenei stílus globális ünnepe a mai, ahogyan az építészetben is ünnepnap van, hiszen az építészet világnapját tartják ma. Bizonyos nemzetközi naptárakban július 1-re datálja az építészek és a tervezés fontosságának ünnepét. Na hát akkor jöjjenek a viccesek a végére, illetve a különlegesek. Például, ha már vicces, akkor a nemzetközi viccnap. Ezen a napon a cél a mosoly és a humor megosztása, a viccek mesélés és a barátoknak a jó kedvre derítése, na meg a kollégákról se feledkezzünk meg. Aztán ünnepelnek a csirkeszárnyak is ma, hiszen ma van a csirkeszárny nemzetközi napja, a gasztronómia szerelmesének dedikált nap, amikor hivatalosan is kötelező ropogós csirkeszárnyakat enni, és a csirkeszárnyak után egy kis desszert, méghozzá fagylalt, kreatív fagylalt ízek napja a mai. Az amerikai kezdeményezési nap arra buzdít, hogy a megszokott csoki vanília helyett valamilyen egészen extrém, szokatlan fagylaltot kóstoljunk meg. Hát az időjárás az erre alkalmas, ahogyan arra is, hogy Louis-tól meghallgassuk a Get Lucky-t. Ezzel folytatódik tovább a reggel, majd érkezik 7 órakor Sluka Brigi, vele folytatódik tovább az ébredezés, úgyhogy én köszönöm a mai figyelmet, találkozunk holnap reggel.

0: I like the way you kiss me, az Artemis felvétele szólt itt az otthon hangján. Én Szlóka Brigi vagyok, egy percünk van még 7 óráig, megnézzük, milyen utak várnak ma az útnak indulóknak, ha mentek munkába. Ha bármi híretek van erről, 0-29-5-6-2-5-6-2 hit hívhattok.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke, mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
0: Az országos gyorsforgalmi és főúthálózatot érintő közlekedést jelentősen befolyásoló eseményről nincs információja az Útinformnak. Viszont az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak továbbra is az útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. A hőségriadó miatt még a mai napon is fokozottan figyeljetek arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal és ivóvízzel induljatok el. Legyen frissítő, esetleg nedves törlőkendő a kocsiban arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenvedtek, akkor pedig legyen nálatok megfelelő gyógyszer és elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállásra kerülne a sor. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: A kánikula miatt megszaporodtak az áramszünetek, csökkent az élelmiszerpazarlás, ma a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés is várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Az extrém hőség miatt Budapesten, Pestvár megyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia hálózaton, ezért az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta, közölte a társaság kedden az MTI-vel. A legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és transzformátorok túlterhelése okozza, amelyeket a magas környezeti hőmérséklet miatt nehezebb hűteni. A legtöbb esetben néhány órán belül helyreállítják a problémát. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint 3/4-ét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagycirkusz kijelölt előadásait, napközben pedig megnyitja a klimatizált tereit az intézmény, közölte a fővárosi nagycirkusz kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a nyugdíjasok ingyenesen tekinthetik meg a Mirász című produkciót ma, holnap és holnap után. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csupán a tavalyi év során több mint 2100 kiszáradt, elpusztult fát kellett eltávolítani Szegeden a közterületekről. Most létrehozták a lakossági segítségnyújtást koordináló faéltető térképes alkalmazást, amelyel a szegediek célzottan és szervezetten vehetnek részt a faállomány megóvásában. Az önkéntesek kiválaszthatják a környezetükben található fiatal fákat, és azt is rögzíteni tudják, mikor mennyi vizet használtak az öntözéshez. Ma sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 7 óra múlt, 3 perccel a mikrofonnál Szlóka Brigit halljátok, és már is indul a TikTok itt az otthon hangján. Július 1-e van bizony, és méghozzá Anna Mária és Tihamér nevű hallgatóinknak kívánok nagyon boldog névnapot, és ma van Semmelweis nap, a magyar egészségügyi napja, 208 éve ünnepeljük. Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére. Én minden egészségügyi dolgozónak nagyon szép napot kívánok mára és kitartást. És Super Stereo és a Heaven Street 7 indítja majd ezt az órát. Megnézzük, milyen idő vár ma ránk. Egyelőre nagyon jó idő van, 24 fokot mutat itt a hőmérő, szerintem egy kicsivel talán több van. Kicsit talán füllett is a levegő, de megnézzük, milyen idő vár ma ránk, és azt is meg fogjuk nézni, hogy a csillagok állása szerint hogyan alakul a mai nap. És majd az elkövetkezendő órákban fogok egy kicsit beszélni a műanyagmentes júliusról is, hiszen július 1-e van, elindult ez a mozgalom, és ami 2011 óta már egy globális mozgalom már fejlődött ki, és ehhez kapcsolódik majd a mai témánk is.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.
1: A TikTok támogatója a Viccink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég
0: tiktak.
1: Már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4.
0: Tiktak!

0: Honeybees és a pillangók itt az otthon hangján 4:80, úgyhogy megnézzük, hogy milyen időjárás vár ma ránk. Már nyitom is a gardróbot.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupasz vál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Hideg front közelít, záporokkal és zivatarokkal. Szerdán a naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felől közeledő hideg front hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, zivatar. Helyenként heves zivatar is lehet felhőszakadás, jégeső és szélvihar kíséretében. A hőmérséklet hajnalban 23, délután pedig 32 fok körül alakul, ám záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Azért a nyári ruha elkel még ma, de legyen nálunk esernyő is biztos, ami biztos. Egy hideg front előtt még marad a hőség. Füllet melegre számíthatunk, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szívproblémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a sztrók esélye, általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmával küzdők panaszai, így lehetőleg ők ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. Késő délután este nyugat felől megérkezik a hideg front, felerősödhetnek a görcsös panaszok, könnyen napszúrást és hőgutát is kaphatunk a mai napon. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Közlekedés szempontjából még hőségben lesz részünk, a naposabb délelőtti órák után viszont déltől egyre nagyobb területen és egyre nagyobb számban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Ezek környezetében vizessé, csúszósá válnak majd az utak, az intenzívebb gócokban pedig hirtelen jelentősen romolhatnak a látási viszonyok, vízátfolyások keretkezhetnek. A szelet napközben főként zivatarok környezetében erős, viharos széllökések kísérhetik, melyek jelentősebb mértékben csökkenthetik a járművek menet stabilitását, majd estétől a Dunántúlon egyre több felé megerősödik az észak-nyugatira forduló szél. A napos tájakon és időszakokban érdemes a vezetés közben napszemüveget viselni, és továbbra is nagyon fontos, hogy ne hagyjunk gyermeket, idősembert, háziállatot lezárt parkoló járműben még rövid időre sem. Vezessetek óvatosan. Ez a füllet meleg, ez főleg tompíthatja a reakcióidőnket, illetve hát nagyon fáradtá, bájattá tehet minket, úgyhogy óvatosan az úton, és amúgy is vigyázzatok magatokra. Igyatok sok vizet, most pedig a Follow the Flow jön, és a szívrabló.
2: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Van egy nap a nyárban, amikor egész új hartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archív, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Ma van a Semmelweis nap és a köztisztviselők napja. Számos fejlesztés zajlik jelenleg is gyálon. Viharos délutánunk lehet.
6: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
6: Első kézből.
1: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit július 1-én szerdán reggel 7:30-kor. Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Ma van a Semmelweis nap és a köztisztviselők napja. 1992-ben ezen a napon lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 23. törvény. Ennek emlékére 4 évvel később, 1996-ban a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezte, hogy Magyarország területén július 1-én ünnepnapot tartsanak. 2001-ben munkaszüneti nappá nyilvánították. 2011-ben az országgyűlés úgy határozott, hogy július 1-e a kormánytisztviselők napja is legyen, így ekkortól kezdve az ünnep neve a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja lett. 1992. márciusában az országgyűlés törvénye a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja megállapításával egyező napra, július 1-ére megalapította az egészségügyben dolgozók emléknapját is. Ezen a napon minden évben szakmai elismeréseket adnak át az egészségügyben, és megemlékezéseket tartanak az országban. A térségben ma a legtöbb polgármesteri hivatal és egészségügyi intézmény is zárva tart. Becsésen már átadták a Semmelweis napi városi kitüntetéseket. Az ünnepségen köszönő oklevél kitüntetést vehetett át dr. Kántor Mihály és dr. Prendl Beatrix. Elismerő oklevél kitüntetésben részesült Bagóné Bakonyi Tímea és Darabné Tölgyesi Anikó. Vecsésért életműdíjat kapott dr. Lugosi Mária, aki a június 14-i városi ünnepségen vehette át a kitüntetését. Számos fejlesztés zajlik jelenleg is gyálon. A 2500 adagos főzőkonyha már a befejezés előtt áll. Folytatódnak az útfelújítások, gerincvezetékcserék és néhány buszmegálló is bazaltbetonos megerősítést kap. A szolgáltatóház pályáztatása szintén elkezdődött. Összesen közel 2 milliárd forintos új beruházások készülnek, mondta Pápai Mihály polgármester.
2: Folytatjuk a útfelújítást, ugye ez is egy pályázott pénzből, amit 25-ben nyertünk el, és abból maradt 107 millió forint. A Deák Ferenc utca lesz megújulva az Ady Endre utcától a Vecsési útig. Bazalt betonos buszmegállók lesznek, hogy ne süllyedjen meg, ez hasonló. Ott ezen a szakaszon a gerinc vízvezetéket, már kicserélték. Ez nem tartozik ebbe bele, hanem a víz a saját büdzséjéből cserélte ki. Ez nyár végére meg lesz, augusztus vége, július. A napokban a főzőkonyhánk, ami 2500 adagos, és az országban a legmodernebb főzőkonyha lesz, amikor ez beindul. A szolgáltatóház, ez ugye egybe van, mert a KHT, aki üzemelteti a várost, üzemelteti a konyhánkat is. Lesz egy normális irodaépületük, illetve lesz műhely, garázs, öltöző, sorolhatnám. Ez egy 21. századi nagyon modern intézmény lesz, ami szerintem ma minden munkaadó megirigyeli. Ez összességében 1,6-1,7 milliárd forint, ebből 800 millió forintot az államot adott, és a 8-900 millió pedig az önkormányzat a saját büdzséjéből tette bele. Ez, ami most záródik, hát most a város üzemeltetés zöld felett sorolhatnám, az minden évben az alap. A második fél évben kezdődik el a városközpont továbbépítése, fejlesztése, illetve a szolgáltatóház is elindul, annak most lesz meg a pályáztatása, és az év már ez a szolgáltatóház, ez egy 10x16 méteres próbaterem, ahol lesz jelmeztártól kezdve sorolhatnám sok minden. Van egy néptánc együttesünk, amely 8 éve, 9 éve működik, kiválóak, nagyon jó. Népi kultúra városban megjelent, egyrészt őket szolgálja, próbaterem, másrészt pedig nem megbántva a hölgyektől mindig bocsánatot szoktam kérni, az ő sportjukat szoktam kicsit összefoglalni, ugri-bugri, alakformálás, bérbe adjuk ezeket ezt a próbatermet, és nyilván ők is tudják használni azokban az időpontokban, amikor nem a néptánc csoport használja.
1: Hatályba lép a kommunális adó bevezetése Örkényben. A mai naptól Örkény is azon települések közé tartozik, ahol a lakosoknak kommunális adót kell fizetni minden egyes adótárgy, például lakás vagy ingatlan és lakásbérleti jog után. Az adó mértéke 15 000 forint per év. A városban eddig nem volt ilyen helyi adókötelezettség, azonban a település anyagi helyzete nem teszi lehetővé a továbbiakban, hogy a lakossági hozzájárulás nélkül működjön a rendszer. A döntés tavaly novemberben született meg, és a fokozatosság elvének figyelembevételével csak mostantól kell befizetni a háztartásonkénti 7500 forintot. Malata Zsolt polgármester elmondta, a befizetett adó helyben marad, először az egészségházat újítják fel belőle.
7: Még novemberben döntött a képviselőtestület arról, hogy bevezeti Örkény is a kommunális adót, amire januártól egy fél éves felkészülési időszakot tűztünk ki, ahol egyrészt kikommunikáljuk a lakosság felé, másrészt pedig az adóügyi osztály is felkészül ennek az adminisztrációjára. Én azt a szemléletet vallom, hogy egy településen mindenkit adjon hozzá, és azok közös célok valósuljanak meg. Itt is kitűztünk közös célokat a kommunális adó bevételeinkből. Egyrészt egészségügyi fejlesztés, tehát mi a Magyar Falu programon kívül vagyunk sajnos, ezért a Örkényi Egészségháznak a belső felújítása ez egy fontos cél, amit próbálunk saját erőből kisajtolni, kisebb volumenben, de valójában a kommunális adó bevétel az ilyen célokat szolgál, ami mindenkit érint, és egy egészségház működése az ugye egy újszülő öttől egészen a nyugdíjas korúig mindenkit érint, és ez pont egy olyan cél, amivel a kommunális adó hasznos területre fordítódik. Ennél sokkal többet fogunk fordítani az egészségházra, de nyilván ez egy segítség, meg hát fontos szerintem, hogy így a lakosság is érezze azt, hogy ők is tesznek hozzá ehhez pénzügyi részéről már akkor.
1: Online lakossági fórumot tartott Dabasváros önkormányzata a helyi építési szabályzat módosításának előkészítése érdekében. A fórumon ismertették a tervezett módosításokat, amelyek érintik a Nyárfasor utcában található sajátos jogintézménnyel érintett telkekből álló telektömb övezeti előírásainak felülvizsgálatát, különös tekintettel a rendeltetési módra és a rendeltetési egységek számára vonatkozó szabályokra. Emellett szó volt a 0257/44-es helyrajzi számú ingatlan település szerkezeti tervnek megfelelő LF1-es övezetbe sorolásáról, a helyi építési szabályzat fóliasátrak elhelyezésére vonatkozó előírásainak felülvizsgálatáról, valamint a szabályzat 3-as, 4-es és 5-ös mellékleteinek jogtechnikai felülvizsgálatáról is. Az önkormányzat továbbra is várja a lakosság véleményét a fórumon elhangzottakkal kapcsolatban. Az észrevételeket július 10-ig lehet megküldeni a polgármester@davas.hu e-mail címre. Az érintett telkekkel kapcsolatos változtatás iránt jelentős a lakossági érdeklődés, ugyanis a terület társasházzal és zöld felülettel való beépítése a környék lakosaiban ellenérzéseket váltott ki.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Ma sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar több felé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamokra is lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!

0: Jason Derulo, Take Your Dancing, itt az Otthon hangján, egy percünk van még 3-4-8-ig, és megnézzük, mit üzennek nekünk mára a csillagok.
1: Galaxis utikalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kós, ma, ha feszültség jön, akkor könnyen elvihet az indulat, és bár tudod, hogy jobb lenne megfontoltan hallgatni, abszolút ki tudsz jönni a béketűrésből. Uralkodó bolygód a Mars gyors reakciókra ösztönöz, miközben a bakban járó hold higgadtabb hozzáállást igényelne. Kedves Bika, nehezedre esik ma a bölcs hallgatás, pedig azzal járnál jobban. Olyan konfliktus jöhet szerdán, ami meddő vitát eredményez. A Vénusz a jegyed uralkodója békére törekszik, a hold Merkur szembenállás viszont könnyen félreértéseket hozhat. Mielőtt reagálnál egy bántó megjegyzésre, adj időt magadnak. A Merkur gyermekeként, kedves ikrek, általában gyorsan átlátod a helyzeteket, ma azonban az érzelmek bezavarhatnak a tiszta gondolkodásba. Olyan kérdés kerülhet elő, amelyet már lezártnak hittél. A fogyóhold segít elengedni a régi sérelmeket. Kedves rák, uralkodó égi tested, a hold még a veled szemközti bakjegyében jár, kapcsolati kérdésekre irányulhat a figyelmed, és valaki olyan témát hozhat szóba, amely érzékenyen érint. A hold és a Merkur szembenállása miatt ma nem könnyű szavakba önteni az érzéseidet. Kedves oroszlán, szeretett kézben tartani a dolgokat, és pontosan tudni, merre tartasz. A mai energiák viszont inkább a részletekre és a mindennapi feladatokra terelik a figyelmedet. Könnyen előfordulhat, hogy valaki többet vár el tőled, mint amennyit most szívesen vállal.

0: Szerencsére neked nem okoz gondot nemet mondani, főleg, ha a holdad is tűzelemben áll. A Merkur uralma alatt állsz, kedves szűz, ezért különösen érzékenyen érinthet a hold és a Merkur mai szembenállása. Fejben már rég meghoztál egy döntést, a szíved azonban még nem tartott, adj magadnak időt. Az esti órák kedveznek annak, hogy visszatalálja belső egyensúlyodhoz. Kedves mérleg, a Vénusz gyermekeként ösztönösen törekszel a harmóniára, ma mégis úgy érezheted, hogy valaki kibillent ebből az állapotból, a család vagy az otthoni körüli ügyek extra figyelmet kérhetnek, ahogy a hold belép a vízöntőbe, egyre könnyebbé válik a légkör. A bakban járó hold támogatja a koncentrációt, kedves Skorpió, ugyanakkor a Merkurral alkotott fényszöge miatt könnyen elszólhatod magad. Érdemes ma tudatosan bánni a szavakkal, uralkodó bolygód a Plutó a mélyebb összefüggések meglátását segíti. A Jupiter energiája alapvetően optimistává teszi a nyilasokat, de a mai nap elején valami mégis elbizonytalaníthat. Pénzügyi kérdések vagy értékrendbeli különbségek kerülhetnek fókuszba. A fogyóhold ugyanakkor segít rendet tenni a prioritások között. Estére ismét előtérbe kerül benned a kíváncsiság és a kalandvágy. Még mindig a te jegyedben jár a hold, kedves bak, ezért erősebben érzékeled a mai fényszögek hatását. Könnyen lehet, hogy valaki félreérti a szándékaidat, vagy te érzed úgy, hogy nem hallanak meg igazán. A Szaturnusz a jegyed uralkodója türelemre int. Nem kell ma minden kérdésre végleges választ találnod. A nap első felében még inkább befelé fordulnánk, kedves vízöntő. Lehet, hogy szükséged van egy kis csendre, mert az elmúlt időszak eseményei sok gondolatot indítottak el benned. Amikor este a hold belép a jegyedbe, szinte érezhetően megváltozik az energiád. Könnyebbé, nyitottabbá és játékosabbá válsz. És végezetül, kedves halak, a hold és a Merkur szembenállása ma próbára teheti az érzékenységedet. Olyan mondatot is a szívedbe evehetsz, amely mögött valójában nincs rossz szándék. Uralkodó bolygód a Neptunusz felerősíti a megérzéseidet, ezért érdemes figyelni a belső jelzésekre. A nap végére egy baráti beszélgetés vagy inspiráló találkozás visszahozhatja a jó kedvedet. Ezeket üzeni. Mára nekünk a csillagok.
1: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
2: Reklám.
3: Wilserker. Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban. Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
2: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: TikTok, minden hétköznap.

0: Nági Betty Azaria, Hol találok ébren, ezzel az dallal zártuk ezt az órát, és mindjárt reklámmal megyünk tovább, megnézzük, mi a helyzet az utakon, a következő órába pedig fellapozzuk a sajtót.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke, mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
0: És már is mondom. A Gyóni Géza Általános Iskola magyar matematika angol szakos pedagógust és napközis nevelőt keres, jelentkezni Kotán Sándor intézményvezetőnél lehet a 29-367-391-es telefonszámon.
3: Reklám voltam, viszont hallásra!
0: És a friss közlekedési hírekbe is belenézünk már is. Amit látok az élőképen, hogy... Például erős a forgalom Dunavarsány és Taksony között az 51-es úton, illetve Dunaharasztinál a Némedi úton is torlódnak a járművek. Az M0-as autóúton Gyál környékén erősödik a forgalom, illetve távolabb Vecsés környékén is. És erős a forgalom Üllőn is a 3124-es út környékén, vezessetek óvatosan. Az útinform szerint pedig erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópálya Bicske és Biatorbágy közötti szakaszán, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, vezessetek óvatosan. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
4: Alacsonyabb a pollenterhelés, megnyílt kedden a budapesti Biodon városi oázis. Ma még nem szűnik a hőség, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
5: Nachrichten,
3: Novel,
5: Noticias,
3: Novinky,
5: News,
3: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Alacsonyabb a pollenterhelés, a pázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűjé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Folytatódik a víz felmelegedése a Balaton minden medencéjében. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, majdnem 33 fokos. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Facebook oldalán kedden. A kutatók hangsúlyozták a közvetlen part közeli sávokban, és a strandok bejáróinál a víz hőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet, a Balaton északi és déli oldalán is. Megnyílt kedden a budapesti Biodon városi oázis, amely a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat a nagy közönségnek. A közösségi térként is funkcionáló Biodom 4 évszakos helyszín, ahol az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a cerkovmajmok rokonsági körébe tartozó pulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is bemutatnak, mondta el Sós Endre, a fővárosi állat- és növénykert főigazgatója. A természet és környezetvédelem az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Kiemelte a kormánynak nagy a felelőssége, hogy amit vállalt, azt megtegye, és erős környezetvédelmi tárca jöjjön létre. Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el kedden a PET palackok újrahasznosítására vonatkozóan. A szabályok első alkalommal határoznak meg módszertant a kémiailag újrahasznosított összetevők kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére. A brüsszeli közlemény szerint az új szabályok átláthatóságot biztosítanak az egyszerhasználatos PET palackok összetevői újrahasznosított tartalmának kiszámításában. Ez, mint kiemelték, kulcsfontosságú az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez és a műanyag újrahasznosítási ágazat beruházási biztonságának szavatolásához. Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenkhet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, többfelé élénk erős lesz a szél.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A TikTok támogatója a Viccink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
5: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 8 óra múlt 4 perccel a mikrofonnál Szóka Brigit, halljátok, és már folytatódik is tovább itt az Otthon hangján a TikTok, és megyünk tovább a lapozórával, belelapozunk a mai újságokba, a sajtóértesülésekbe, de először is jön a BTS és a Swim, és itt lesz még Diaz Benta is, és még sokan mások jó zenékkel, tartsatok velem!
3: Az ország szívében
5: együtt a legjobbakkal,
3: Rádió Dabas,
5: az Otthon hangja.
2: So we are BTS!
5: Just wanna swim in you. 93.4
3: Rádió

0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Sziasztok, itt Diaz
2: és Menta.
1: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
3: Hiába

0: És Diaz is ment a közös dala után, nem pedig megyünk tovább. Lapozóra jön 10 perc elmúlt 8 óra.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Megjelent a magyar közlönyben Gajdos László élő környezetért felelős miniszter rendelete a nem lakossági felhasználók vízközműszolgáltatási díjak módosításáról, írja a 24.hu. A változás nem érinti a háztartásokat. A cégek számára drágul a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás. A nem lakossági besorolású felhasználóknak a közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és tisztításának ára továbbra is magasabb. A fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. A közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás új tarifái a cégek számára augusztus 1-től változnak, mert Gajdos László rendelete egy hónap múlva lép életbe. További részletek a 24.hu-n. Három fontos változás az özvegyi nyugdíjnál július 1-től, erről viszont az Infostart ír. A legfontosabb változás talán az, hogy megszűnik a külön élő házastárs fogalma a nyugdíjtörvényben. Tehát mostantól a házastárs, amíg nem váltak el, addig mindenképpen jogosult az özvegyi nyugdíjra, hogyha az ő házastársa akár vele együtt él, akár külön élnek, meghalnak. Vagyis a külön élő házastárs ugyanúgy jogosult az özvegyi nyugdíjra, mint az együtt élő házastárs. Ezzel szoros kapcsolatban van egy másik változás, mégpedig az, hogy élettársi viszonyt létesíthet egy külön élő házastárs is, és ez gyakran előfordult a múltban. Ezt a helyzetet próbálják tisztázni azzal a rendelkezéssel, hogy mostantól az élettárs után csak akkor lesz özvegyi nyugdíjra jogosult valaki, hogyha sem ő, sem az elhunyt élettársa nem élt házassági kötelékben a halál időpontjában. A külön élő házastárs és a házastárs jogán kap majd özvegyi nyugdíjat. Az élettársi viszonyt ezt nem befolyásolhatja. Vagyis élettárs csak akkor kaphat özvegyi nyugdíjat július 1-től, hogyha legalább egy éve együtt éltek megszakítás nélkül és van közös gyerekük, 10 évet együtt éltek megszakítás nélkül, és mindkét esetben feltétel, vagy hogy egyiküknek sem állhatott fönn házassága az elhunyt élettárs halála időpontjában. A harmadik változás azokat érinti, akik a nyugdíjkorhatár betöltése után kötöttek házasságot. Ez a rendelkezés a nyugdíjguru megfogalmazása szerint egy nagyon méltánytalan helyzetet javít, tehát egy nagyon pozitív változás a nyugdíjtörvényben. Eddig ugyanis, ha a nyugdíjkorhatár betöltése után kötött valaki házasságot, akkor csak akkor kaphatott a házastársak bármelyike özvegyi nyugdíjat, hogyha a házasságukból, nyilván ilyen esetben elsősorban a korábbi együttélésekből gyermek származott. Ebben az esetben nem volt időkötelék. Tehát akkor van, ha van közös gyerek, akkor kapott házasság alapján az elhunyt házastárs után az özvegyi nyugdíjat. A másik feltétel az, hogy ha nincs közös gyerek, akkor legalább 5 évig fenn kellett állnia ennek a házasságnak. Mondjuk ez azt jelenti, hogy ha 65 éves korában kötött valaki házasságot, akkor legalább 70 éves koráig fenn kellett állni a házasságnak, és csak utána volt jogosult az özvegyi nyugdíjra az özvegye. Mostantól a könnyítés, ami fontos és sok embert érint, az az, hogy össze lehet számítani a házasság fennállásának idejét és a házasságot közvetlenül megelőző élettársi együttélés idejét is. És ha az összeszámított tartam eléri a 10 évet, akkor is kaphat az időskorban elhunyt házastárs után a túlélő özvegyi nyugdíjat. Részleteket pedig az infostart.hu-n olvashattok.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: tánc kell. Jude Law és mai közöse a Csak egy tánc volt itt az Otthon hangján. 21 perc elmúlt el 8 óra, folytatjuk a lapozórát.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Kett hajnalban egy jordániai mentőcsapat kimentett egy 2 éves gyereket a romok alól Lagáirában, aki 6 napig volt betemetve, írja a Reuters, alapján a Telex. A venezuelai hatóságok szerint ő az egyetlen, akit a mentési munkálatok 6. napján élve sikerült megtalálni. A kisfiú a venezuelai Lagáira városában található Los Corales Garden egy lakóépület romjai alatt találták meg. A hivatalos közlés szerint a gyermeket a mentést követően kórházba szállították, ahol orvosi ellátásban részesült. Az UNICEF szerint mintegy 1,8 millió venezuelai, köztük 681 ezer gyerek szorul humanitárius segítségre az ország partvidékét sújtott dupla földrengés után. A venezuelai hatóságok hétfőn megerősítették, hogy a földrengésekben legalább 1719 ember halt meg, és mintegy 5000-en megsérültek. A katasztrófa miatt körülbelül 12 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát, az eltűntek pontos számát pedig a hatóságok egyelőre még nem tudták megerősíteni. Arról, hogy mi történhetett a földrengések hátterében, a Telexen további cikkeket olvashattok. Donald Trump dollármilliókat keres a kriptóból, amit saját törvényei is elősegítenek, erről is a Telex számol be. Kedden nyilvánosságra hozták Donald Trump vagyonnyilatkozatát, ebből kiderült, hogy az USA elnöke tavaly több mint 1,4 milliárd dollár bevételre tett szert családja kriptovalutás vállalkozásaiból, írja Reuters. A lap szerint az jól mutatja, hogy az elnök jövedelmének jelentős része ma már olyan digitális eszközökből származik, amelyek értékére a saját rendelkezései és törvényei is kedvezően hatottak. A 2025-ös éves pénzügyi beszámoló szerint Trump érdekeltségei közel 800 millió dollárnyi bevételt kaptak a World Liberty Financial nevű kriptovalutás vállalkozásból, amit fiaival közösen alapított. Ebből több mint 520 millió dollár kriptoteknek értékesítéséből és több mint 250 millió dollár a vállalkozásban lévő tulajdonrészek eladásából származott. A bevétel nem mint Trumpé, azon a családtagjaival osztozik. A vagyonnyilatkozatából az is kiderült, hogy az elnök tovább 635 millió dollár bevételre tett szert a nevét viselő mémcoinok értékesítéséből. Az adatok jól mutatják, hogy a kriptovaluták jelentősen átalakították az elnök vagyoni helyzetét, míg egy évvel korábbi vagyonnyilatkozatában Trump a World Liberty Financial token eladásaiból még 57,35 millió dolláros bevételt vallott be, addig ez az összeg az idei beszámolóban csaknem 9-szeresére emelkedett. További részleteket a Telex oldalán olvashattok.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok, minden hétköznap.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
0: Aktuális menü ajánló.
1: 93.4.
3: Fél 90, én pedig jöttem nektek menüt ajánlani. A szarvasbangóval kezdem ma. A mai napon sárga barac krémleves van túróhabbal. Az A menü csirkefalatok cornflakes bundában cheddar sajtkrémes burgonyapürével és kompóttal. A B menü csülökpékné módra céklasalátával. A vegán menüjük zöldség tócsni avokádó szalszával és grillezett zöldségekkel. A mentes pedig pad thai garnélával, a desszert pedig meggyes brownie. A konyha mai ajánlata bakonyi betyárleves, az első főétel rakott burgonya kovászos uborkával, a második rántott cukkini rizssel tartármártással. A konyha ajánlata pedig ropogós citromos csirkecomfilé édes burgonyával, görög salátával, a desszert pedig rántott tejber is gyümölcsragúval. És a Sári ABC mai ajánlata pedig magyaros gombaleves májgombóccal, az A menü burgonya főzelék sertésvasírtal, a B menü sertéskajraj vasi bundában jázminrizssel, a napi ajánlat barbecue oldalas amerikai burgonya salátával, vagy négy sajttal töltött rántott csirkemel jázminrizssel. Jó étvágyat kívánok már most. Reklámmal megyünk tovább, aztán közérdekű információkkal jövök.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
6: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
7: Skoda.
8: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
6: Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
9: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
10: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
11: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
12: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
11: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
12: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
11: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
12: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
11: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
0: 93.4.
1: Rádiódabas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Értéket közvetítünk.
13: Közérdekű információk.
3: A MÁV ZRT 2026. július 17-től augusztus 10-éig felújítja a H6-os hév Sziget-Szent Miklós gyártelep állomása melletti közúti hév átjárót. A munkálatok időtartamára a környéket érintően jelentős közúti és közösségi közlekedési forgalmi korlátozásokra kerül sor. 2026. július 11-én és 12-én karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Dabas és Lajosmizse között MÁV buszok közlekednek. A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás nem biztosítható, további részletek a MÁV csoport oldalain. Piknik mozi bugyin a Besenyei György Művölődési Ház és Könyvtár Beleznai Kastély Parkban július 18-án, vendégvárás 19 órától, 20 óra 30-tól a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet vetítik, a belépés ingyenes.
7: A Rádió Dabas
13: közérdekű információit hallott.

0: Dash áthívha című dala után folytatódik a lapozóra, sporthírekkel megyünk tovább, 5 perc múlva 3:49.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Az Index cikkét fogom már is idézni. Az egykori világelső teniszező Serena Williams kedden 3 játszmában kikapott Maya Joint-tól a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női versenyének első fordulójában. A 44 éves amerikai játékos az első szedben 3-3-ig tudta tartani a lépést 20-szetendős ellenfelével, aki utána sorozatban 5 megnyert játékkal. Nem csak az első fel kikapott Maya Joint-tól a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női versenyének első fordulójában. A 44 éves amerikai játékos az első szedben 3-3-ig tudta tartani a lépést 20-szetendős ellenfelével.

0: Nyitott fogadóként, sőt aztán 4-2-re elhúzott, innen pedig már nem engedte ki a kezéből a győzelmet, a találkozó 2 óra 25 percig tartott. És most egy kis foci következik természetesen. Mi is történt éjszaka a VB-n? A francia válogatott 3-0-ra legyőzte a svéd csapatot a futball VB kieséses körének első fordulójában. A franciák ezzel bejutottak a legjobb 16 közé, ahol a németeket kiejtő Paraguay lesz az ellenfelük. Részleteket pedig a player.hu-n olvashattok.
1: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: A Marianne dala után már is folytatódik a Lapozóra.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ő lett a legvonzóbb női magyar sztár, Dobó Katát és Jakabos Zsuzsát nyomta le a színésznő. Erről ír a Femina.hu. Egy teljesen tudománytalan felmérés most kiderítette, kiket tartanak a legelbűvölőbbnek és a legsármosabbnak a randivonal.hu társkereső oldal felhasználói. Nem politikai állásfoglalás, nem közvéleménykutatás, csak egy játékos kíváncsiskodás, aminek keretében a párra vágyók elmondhatták, hogy szerintük kik a legvonzóbb nemzetközi és hazai celebek. A közel 1500 válaszból az is kiderült, hogy melyik magyar politikusok a legszimpatikusabbak a külső vonásaik alapján. A hazai sztárok között nem csak színészekre, de sportolókra, műsorvezetőkre és zenészekre lehetett szavazni, ám úgy tűnik, a színész szakma dobogtatja meg igazán a társkeresők szívét. Az első helyezett Trokán Nóra lett, aki ezzel többek között Dobó Katát és a gyönyörű úszónőt Jakabos Zsuzsannát is maga mögé utasította, de Radics Gigi is sereghajtóként végzett. Részleteket pedig a femina.hu-n olvashattok. Elhunyt Michael Byrne, az Indiana Jones és a Harry Potter színésze. 82 éves korában meghalt Michael Byrne, brit színész, aki az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag, valamint a Harry Potter és a halál erekéi című filmekben is szerepelt. 1943. november 7-én született Londonban, és csaknem 6 évtizedes, igen termékeny színészi pályát tudhatott maga mögött. Első szerepeit 63-ban kapta, miután csatlakozott Laurence Olivier vezette National Theatre Company alapító társulatához a londoni Old Vicben. Pályája során olyan darabokban lépett fel, mint a Halál és a Lányka, valamint a Kettős kereskedő és a Sok hűhó semmiért a National Theatre színpadán, de játszott a Cseresznyéskert, a Sirálya, Rómeó és Júlia és számos további előadásban is. Filmvásznon 63-ban a Skarlátpenge című alkotásban debütált, ez pedig olyan filmek követték, mint a Battley, a Sas leszállt, a Medúza érintése és a Jó apa. 1989-ben Byrne a Harrison Ford főszereplésével készült harmadik Indiana Jones filmben Ernst Vogel náci ezredest alakította. Az ezt követő 20 évben több emlékezetes nagy produkcióban is feltűnt, szerepelt Mel Gibson Oscar-díjas filmjében a Rettenthetetlenben, Pierce Brosnan főszereplésével készült James Bond film a Holnap markában, valamint Martin Scorsese nagyszabású alkotásában a New York bandáiban utolsó szerepe The Phoebus Fills című vígjáték egy 2023-as epizód. Volt.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en. It's so lovely when it's sunny.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok, minden hétköznap.

0: A BLR-es Rumli szólt itt az otthon hangján, és a lapozóra ezzel véget ért. A következő órában pedig Timi fog beszélgetni. Horányi Tibor, Alba Natura civil alapítvány elnökével. Sokunkat foglalkoztat a természetes vizeink helyzete. Horányi Tibor a Velencei tóról fog tudni nekünk mesélni. Timi kérdezi őt. És hát ahogy olvashattátok, illetve tegnap a lapozórában is volt róla szó, a Tisza is nagyon alacsony álláson van, és a Balatonban is, Balaton fenyvesnél sziget alakult ki, szóval az élővizeink nincsenek jó paszban per pillanat, úgyhogy a Velencei tót, tavat fogjuk most először átbeszélni, talán ott a legégetőbb a probléma. De most előbb nézzük, mi a helyzet az utakon, országos híreink után pedig meghallgathatjátok a beszélgetést.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke, mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Erősödik továbbra is a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főút útvonalakon, így az M1-es autópálya Bicske és Biatorbágyi közötti szakaszán, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. A hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljetek arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal, illetve a kocsiban ivóvízzel, frissítővel, esetleg nedves törölközővel induljatok el, arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenvedtek, akkor legyen nálatok a megfelelő gyógyszer, és ez is elegendő mennyiségben, ha hosszabb megállásra kerülne a sor. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Megdőlt az országos és a fővárosi maximum hőmérsékleti rekord is. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé. Ma a sok napsütés mellett előteljes gomoly felhőképződés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Munkaszüneti nap van az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e a Magyar Egészségügy nap, vagy a Semmelweis nap. Ma zárva vannak a háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart az NNGK nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központi anonim étszűrés és tanácsadás is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden az előzetes adatok szerint, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút meleg rekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapesten a 11. kerületben Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsértéket 41,9 fokkal 2007. július 20-án regisztrálták Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon állították, 40,7 fok volt akkor Budapesten. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára. A Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte az ügynökség kedden az MTI-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. A korábbinál nagyobb arányban tüntetik fel a promóciós tartalmakat a hazai influencerek. Továbbra is akadnak azonban hiányosságok, állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata. Különböző elérésű és témaköröket érintő véleményvezéreket vizsgáltak, törekedve arra, hogy az ellenőrzés a hazai influencer piac széles skáláját lefedje. Az ellenőrzés eredményei alapján általánosságban megállapítható volt, hogy az érintett influencerek többsége törekedett a szabályok betartására, alkalmazott valamilyen reklám megjelölést, illetve szöveges leírást. Ma sok napsütés mellett erőteljes komoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadékeloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős, viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
6: de témázunk veled,
5: és rólad is beszélgetünk.
6: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
5: rejtélyek és megoldások.
6: Sztereó.
7: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
0: 9 óra múlt 3 perccel a mikrofonnál Szlóka Brigit halljátok, és már is a 4-es Street Tudom, mire vársz című dalával fogjuk ezt az órát kezdeni. Utána pedig meghallgathatjátok Zoltán Timi beszélgetését Horányi Tiborral, az Alba Natura civil alapítvány elnökével. A Velencei tóról lesz szó, hogyan is jutott el odáig, amilyen állapotban ma van, és mi a helyzet vele, van-e megoldás. Erről lesz szó a mai Sztereóban.
4: A 70-es,
5: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
5: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. A Velencei tó helyzete most az egész országot foglalkoztatja, és bár a vételkörzetünk egy kicsivel messzebb van, szerintem sokakat érdekelhet a hallgatók közül is, hogy mi történik az egyik legkedveltebb tavunkkal, amelynek vízszintje most rekord alacsony. Telefonon kapcsoljuk Horányi Tibort, az Alba Natura civil alapítvány vezetőjét, aki régóta figyelemmel kíséri a tó sorsát. Vele beszélgetünk most arról, hogyan jutott idáig a Velencei tó, és hogy van-e még remény a helyzet javulására. Szervusz Tibor, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz.
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Tibor, hát most legyen az első kérdés, hogyha valaki most tóhoz megy, mit lát? Tényleg ennyire drámai a helyzet, vagy a képek kicsit csalnak azért?
3: Hát ezen nincs mit szépíteni, igazából ha valaki ide jön, akkor a valóságot látja, ezt én azt gondolom, hogy kár eltitkolni. Nagyon furcsán néz ki, ez egy olyan helyzet, amit még a sokat látott szakértők is felvont szemöldökkel néznek. Ugye az a mondás, hogy nincs víz a tóban, ez nyilván nem igaz, tehát van még vízünk. Nyilván ez egy alacsony víztest, tehát alacsony az átlag vízmélysége a tónak, másfél méter. Nyilván ebből a vízből, hogyha a jelenlegi állapotot nézzük, akkor az nagyon drámai, nagyon melbevágó. Van víz a tóban, de nagyon kevés, én így szoktam jellemezni.
2: Lehet most ott fürdeni, strandolni?
3: Igen, ez nagyon sok kérdést kapok, ugye egyrészt önkormányzati képviselőként, egyrészt környezetvédelmi szakemberként. Az nagyon fontos, hogy ilyen mendemondák terjengenek, és azt gondolom, hogy ez az egész országra igaz lehet. Ilyen tavak viszonylatában ugye a Balaton, Fertőtó, Velenceitó, Tataitó, tehát bármi olyan fürdőtavunk, ami fürdőse alkalmas. Ugye a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, így hívják NNGKI, neki van egy fürdőtérkép oldala, én mindig onnan tájékozódom. Ott megvannak azok a fürdőhelyek, amik ugye nyilvántartásban vannak véve, és onnan célszerű tájékozódni. Ugye az idei év az csalóka nálunk, mert egyébként azok a fizetős strandok, amik eddig fizetős funkcióban működtek, ami azt jelenti, hogy bizonyos szolgáltatásokat, akár mosdóhasználat, akár vízimentő szolgálat biztosítani kell, ezeket mi most nem kértük be, mert ugye a jelenlegi vízszint nem indokolja, így döntött a testület, tehát ezek díjmentesen használhatóak, és ezeknek most szabad partszakasz státuszuk van. Tehát például nincs vízimentés, kifejezetten a strandon. Tehát összességében a válasz a kérdésedre az az, hogy ezek a hivatalos szervek, tehát a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Vízügyi Igazgatóság, a Magyarországos Horgászszövetség, ezek mind valamilyen időközönként mérik a víznek a minőségét, és jelenleg a Velencei tó fürdése alkalmas. Az igaz, hogy jelenleg 30 fok fölött vagyunk már bőven, itt is, és egyébként a Balatonnál is. Azért említem, mert az egy sokkal nagyobb víztest, nagyobb az átlagmélység, nehezebben melegszik fel, de mégis 30 fok fölött van. Tehát azt gondolom, hogy minden nap figyelni kell ezeket a figyelmeztetéseket vagy jelzéseket. Most, amit itt el lehet mondani, egy ilyen nagyon furcsa színű a tó. Ugye ezek mind természetes tavak, tehát ez nem egy medence, amit karban tartanak, ezek természetes vízfelületek. Egész barnás-sárgás a színe, nagyon kezd besűrűsödni, ami azt jelenti, hogy ez egy sós-szikes tó, ugye, ami egyébként a Fertőtó is, és ahogy elpárolog a víz, van egy mérték, amit mi nézünk, nagyon ugye kettő értéket nézünk a hőmérsékleten kívül, ez a pH, savas vagy lugos. Most ugye 8 fölött vagyunk bizonyos területein a tónak, ami lugos, enyhén lugos, de ez nem okoz semmi problémát. A vezetőképesség az jelen esetben nagyon magas, tehát itt nálunk egy ilyen 9000-es milli Siemens per centimétert mérünk, itt a 9000-es értéket érdemes figyelni, ami már nagyon magas, nagyon sűrűvé teszi a vizet, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag elpárolog a víz, és a sók, szerves anyagok itt maradnak. Egy hétvégi mérés a Fertőtavon, csak hogy legyen viszonyítási alap, az 4100 volt a Fertőtavon, itt 9200 és 10000 körüli értéket mértünk a Velencei tavon.
2: Ugye sokan azt mondják, hogy, vagy hát olvasható, hogy hát azért a Velencei tó 100-150 évente kiszáradhat, ez normális jelenség. Itt valóban csak az aszályról van szó, vagy azért ennél jóval összetettebb ez a probléma?
3: Ez jóval összetettebb, és szomorúan olvasom ezeket a, nem is tudom, sokat gondolkodom ezen, hogy ez ilyen önnyugtatás, vagy önámítás, vagy nem is tudom, minek nevezhetem ezt, hogy 100 évente kiszáradnak a tavak, és akkor itt beszélünk ugye a Velencei tóról. Hát nagyon nem erről beszélhetünk, mert egyrészt nem igazak ezek a számok most már, hogy 100 évente kiszárad. Ha visszanézünk mondjuk az előző, mondjuk ezt játszunk el a gondolattal, hogy akkor 100 éves periódusokban vagyunk, és az előző kiszáradásnál vajon, ha valaki előveszi az akkori mérési eredményeket, milyen átlaghőmérsékleteket mértünk, milyen nappali középhőmérsékletek voltak, hány olyan nap volt egy héten vagy egy hónapban, amikor nagyon magas, tehát mondjuk 28-30 fok fölött volt a napi középhőmérséklet, tehát egyszerűen nem mondhatjuk azt, hogy ez a mostani kiszáradás, ez ugyanolyan, mint a mondjuk, ha eljátszuk a gondolattal a 100 évvel ezelőtti kiszáradás. Itt egyszerűen egy nagyon komoly fenntarthatatlanságról beszélünk, a klímaválság közepén vagyunk, az asszály közepén vagyunk. Én azt szoktam mondani, hogy egy összezáródó ollóról szoktam beszélni, ami bezárult. Tehát ha valaki visszagondol, akkor 2020-21 fordulójától idáig, 2026-ig minden évben valami gond volt a tavakkal. A vízmennyiséggel, a csapadékmennyiséggel. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy mondjuk 2021 óta minden évben valami nehézséggel küzdöttek ezek a tavak, legyen ez halpusztulás, gyors felmelegedés, vízhiány, talajvízszint kimerülések, tehát 1-1,5 méterrel csökkenő talajszintekről beszélünk, és most már nem csak azt mondjuk, hogy a tavaink kiszáradnak, hanem közelítünk az élelmiszerválsághoz, hiszen mezőgazdasági területeink nagyon csekély része öntözhető, és hogyha belegondolunk, ezek a növénykultúrák, amiket most termesztünk, azok nem bírják ezeket a klimatikus viszonyokat, tehát ez csak egy nagyon pici figyelmeztető, nem is pofon, hanem egy koki a fejre, hogy van egy ilyen krízis a Velencei tónál. Ez nagyon látványos, ezt most mindenki felkapja, hogy nagyon kevés a Velencei tóban a víz, de ez egy nagyon-nagyon komoly figyelmeztetés a Balaton felé, ahogy megyünk ugye az Alpok felé. A Fertőtó még köszöni szépen, jól van, de hétvégén ott voltam egy kapunyításon, újra lejutottunk a partra, a Fertőpartra, így 8 év után, és gyakorlatilag ők is arról számolnak be, hogy ugye, hogy beköszöntött ez a nagyon nagy meleg, azért naponta 1 centit párolognak ezek a tavak. Tehát ahogy jövünk ide, egyre nagyobb a baj, és ez abszolút nem írható le azzal, hogy 100 évente ez kiszárad, és ez teljesen rendben van, mindenki nyugodjon meg. Ne nyugodjon meg senki szerintem, nagyon nagy krízis felé rohanunk, ez csak egy tünet, hogy kevés a víz a Velencei tóban.

0: halljuk a vízpótlás szót. Ez pontosan mit jelent, illetve hát, hogy honnan lehetne vizet juttatni a tóba?
1: Igen, ahogy a 60-as, 70-es évek közepén ugye az látszott, hogy mindenkinek valamilyen lehetőséget kell juttatni ahhoz, hogy valamilyen hazai tóban fürödhessen, horgászhasson, vagy egyáltalán a szabad idejét eltöltse. Ezek a jóléti tavaknál azt ismerték fel, hogy nagyon ingadozó a vízszint, és hogy ezeket állandóvá kéne tenni. Ugye itt a vízszint szabályozásra épült kettő darab tározó, a Pátkai és az Ámói tározó, amik önmagában, inkább azt mondom, és ez nagyon nem vonult be a köztudatba, ezek ugye alapvetően árvíztározók, tehát ezek a nagy mennyiségű csapadékot pufferelik tulajdonképpen, amik a vértesből érkeznek, és egyébként bevonták a velencei tó vízszint szabályozásába. Tehát elsődleges funkciója teljesen más, mint ami a hétköznapi értelemben véve mi beszélünk róla. Gyakorlatilag az évek során most a napokban került a kezembe egy 1993-as kormány előterjesztés, amiben leírják, hogy a 92-93-as évet megelőző 4-5 év szintén nagyon kritikus, aszályos időszak volt, tehát már akkor elkezdtek gondolkodni a velencei tó vízpótlásában, ugye ha a 90-es éveket számoljuk, 36 éve már erről szó volt, hogy valamilyen beavatkozást érdemes lenne megcsinálni, ugye akkor három vízpótlási lehetőséget néztek, ugye egyrészt volt a dunai vízpótlás, és annak is kettő ága volt, a dunai nyers víznek a pótlása, tehát ami lefolyik a Dunán, illetve most is rengeteg település kap az Ercsi homokpad alól, vagy Kavics ágy alól ivóvizet, és ez volt a másik verzió, hogy gyakorlatilag ez az ivóvíz kutakból lehessen pótolni a velencei tavat. Ugye volt egy bányászat itt, bauxit bányászat a Vértesben, és ezek a tevékenységek megszűntek, tehát ezeket a bánya utakat, vagy bányászati helyeket nem kellett szivattyúzni, hogy ott onnan a vizet eltüntessék, tehát keletkezett egy extra mennyiség, amit valahova el kellett tenni, ez a rákhegyi vízpótlás volt, ez karszvíz vízpótlás lett volna, és volt egy Galja patak, ami egy teljesen más vízgyűjtő terület, annak az átkormányozásáról lett volna szó. 93 és az azt követő 3 évben végül is ez a karszvízpótlás valósult meg, erre közel akkori áron egy közel 400 millió forintos összeget szántak, ez 3 év alatt 50 centit segített a velencei tavon. Ugye ezzel az a baj, hogy nagyon megnőtt a lakosságszám, nagyon megnőtt az ipari tevékenység, és egyébként, ha valaki kinyitja bármelyik sajtót, online vagy offline terméket, akkor azt látja, hogy naponta jönnek vízkorlátozásról hírek. Nem olyan régen már itt Pest megyében, ugye korábban Zala megyében, Zalaegerszeg környékén kezdték, Kehida Kustányfürdőben már 3 medencét leállítottak, hogy ne legyen benne víz, mert veszélyezteti az ivóvízbázist. Úgyhogy azt gondolom, hogy ma már nem merülhetne fel ez, hogy ivóvíz minőségű karszvizet tegyünk egy természetes tóba. Van értelme, azt gondolom, szakmai véleményem az, hogy mivel mi az 50-es évektől kezdve beavatkoztunk ezekbe a vízügyi rendszerekbe, ezért kutyakötelességünk valamilyen szinten beavatkozni a vízpótlásban is, ami nem csak vízpótlás, hanem itt a teljes rendszernek a megsegítése. Tehát beszélünk környezeti, gazdasági és természeti háromszögről, én ezt szeretem mindig elmondani, mindegyik sérül, és ha egy sorrendet föl kell állítani, akkor természetesen a környezetit helyezzük a piramis legaljára, mert hogy arra épül minden, az én véleményem szerint. Tehát gyakorlatilag az ökológiai rendszert megbontottuk, és valami nagyon komoly melóval fogjuk tudni csak ezt helyreállítani. Tehát ami most látható a velencei tóban, azt nem lehet egy év, két év alatt bármilyen vízpotlással vagy vízátkormányozással megoldani. Ez egy hosszú évtizedes sziszifuszi munka lesz, ugyanannyi, amennyi idő alatt ezt eltoltuk, ezt az ökológiai egyensúlyt.
0: És mi a helyzet most a vendéglátással, illetve hát a turisztikával? Nagyon nagy a kétségbeesés a büféseknél, szolgáltatóknál, illetve kapnak-e segítséget, mert akkor nyilván ez a nyár, ezt már el is engedhetjük, sajnos.
1: Hát ha röviden kéne válaszoltam, akkor nagy a baj és nincs segítség. Tehát, de bővebben kifejtve igen. Tehát itt egy évtizedes építkezésre lett volna szükség ugyanúgy a vízpótlás tekintetében, mint a gazdasági szereplők megsegítésében. Tehát gyakorlatilag évről évre mentek az elképzelések. Egy nagyon kedves gondolatmenet a számomra, hogy egy reaktív rendszert viszünk véghez. Tehát mindig reakcióval válaszolunk azokra a kihívásokra, amikkel szembesülünk. Nincsen semmilyen proaktív intézkedés. Tehát nem történt sem a turizmus terén egy 4-5 évvel ezelőtti felkészülés, hogy mi lesz, ha baj lesz. Egy nagyon jó példa egy korábbi előadásomon, ugye én a síterepeket hoztam föl példának, hogy mindenki aki végig gondol és aki jár síelni, vagy ismeri a helyzetet, azt mondhatjuk, hogy a 800 méter alatti síterepek, felvonóval, infrastruktúrával, hegyoldallal, azok ma már nem működnek, mert hogy 1100 méteren van a hóhatár, tehát ott nem volt mit csinálni, hogy akkor teszünk oda havat, nem lehet, mert 5-6-8 fok van. Tehát azokat el kellett engedni, és valami más hasznosítást kellett kitalálni, kerékpártúrázás, ott, ha vannak hegyi tavak, akkor azoknak a környékére való szabadidő eltöltése, de gyakorlatilag nem figyeltünk arra oda, hogy egyébként mit lehet csinálni abban az esetben, hogyha nincs víz, ha nincs hó. Tehát ezzel semmit nem kezdtünk, úgyhogy gyakorlatilag a vállalkozók azt mondhatni, hogy óriási bajban vannak. Itt például van egy kedves ismerősünk, aki vízibicikli kölcsönzőt, száp kölcsönzőt vagy kajakkenu kölcsönzőt üzemeltet, ő gyakorlatilag bezár. Van egy hajónk, ami sétahajó itt a Velencei tavon, ő neki általában 4-5 hónap szokott lenni az üzemideje, ez most egy hónapra csökkent, és nem tudjuk, hogy mit csináljunk a hajóval, mert le fog érni a hajó a kikötő aljára, valamit kell vele kezdeni, kiemelni, kotorni a kikötőben. És erre nincsenek előre felkészült egyrészt költségkeretek, hogy mit csinálunk ezekkel a vállalkozókkal, hogyan segítjük meg. Egyrészt ki segítse meg a helyi önkormányzat, vagy az állam. Tehát azt gondolom, hogy nagyon nagyobb baj, így van, tehát hogy a vállalkozások, nyilván ők tudják, vagy ha okosak, akkor felmérték a kockázatot, hogy azért egy ilyen időjárásnak kitett szektorban dolgoznak, de azért jó lenne gondolkodni, hogy egyébként, hogyha ezeket az ökotavakat mondjuk úgy hívom, hogy ökokelléknek definiáljuk, mert azért a Velencei tó környékén is most lehet biciklizni, sétálni, nyilván 39 fok van, de ha ezt nem nézzük, akkor itt lehet bizonyos tevékenységeket végezni, de sem a turizmus, sem az infrastruktúra, sem a vállalkozók nincsenek erre felkészülve.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Sztereó.
9: Sztereó.
8: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
9: de témázunk veled,
8: és rólad is beszélgetünk.
9: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
8: rejtélyek és megoldások.
9: Sztereó.
8: Sztereó.
10: Sokan félnek attól, legalábbis amikor így beszélgetek ott helyiekkel, hogy esetleg a Velencei tó egyszerűen, hogyha nem kap segítséget, eltűnik. Ez reális veszély? Mit gondolsz erről?
11: Nehéz ezt megmondani, ha az elmúlt reálisan gondolkodunk, és az elmúlt évek számait nézzük, akkor ennyire kritikus helyzetben nem volt még a tó. Tehát, hogy minden évben, ugye 2022-ben, ráadásul ősszel, szeptember végén volt ez a történelmi minimum 53 centin a Velencei tó, ugye nem sokkal rá, 2026-ban már meg is haladtuk ezt a történelmi minimumot, és 22 és 24 között is csak úgy tudtunk viszonylag jó vízszinteket elérni, hogy leürítettük a még feltelt tározókat, amit említettem, Pátkai és Zámai tározat. Tehát önerőből ez a tó nagyon-nagyon nehezen tudja megoldani azt, hogy fennmaradjon. Önerőből azt gondolom, hogy azok a hallgatók, akik minket hallgatnak, ugye ott a mezőgazdaság játszik főszerepet, ott sem lehet már a régi tankönyv szerinti példákkal, mert ugyanazt termesztjük, ugyanannyi ideig termesztjük, nincs víz, a talajvízszintjeink lecsökkentek, a talajvízből a felszín alatti vizeket nagyon nagy pénz és energia kivenni, hogy öntözzünk, és egyébként elpárologtatjuk ezeket a vizeket. Tehát egy nagyon-nagyon komoly szemléletváltásra van szükség, de nem kibújva a válasz alól, azt gondolom, hogy reális veszély, hogy minden évben ugyanilyen vízszinteket produkálunk. Tehát a szakértők abban egyetértenek, hogy egy évnyi csapadék hiányzik. Tehát 480-520 mm-nyi csapadék hiányzik, ez átlagban ugye Magyarország egy éves csapadékmennyisége, egy évnyi ilyen mennyiség hiányzik. Egyszerűen össze kell dugni a fejüket az okos embereknek, szakembereknek, hidrogeológusoknak, időjárás elemzőknek, mezőgazdasági szakembereknek, mert ez jobb nem lesz. Tehát olyan nem lesz, hogy itt egy ilyen nagyon kellemes 28 fokos környezetben fogunk élni. Egyszerűen még egy ilyen álomvilágban érzem, hogy az emberek abban vannak. Azért jönnek a pofonok, most már ugye a koki helyett jönnek a pofonok, ahol vízkorlátozást vezetnek be. Nem az, hogy napközben csak a medencét nem lehet feltölteni, vagy autót mosni, hanem konkrétan nem jön a csapból a víz. És mi szakemberek, nem jó szó, hogy örülünk, ez nem igaz, de hogy amíg mondjuk, hogy baj van 10 éve, addig senki nem figyelt ránk, csak akkor, hogyha tényleg nem jön a csapból a víz, és nincs miben megmosakodni.
10: Hát azt gondolom, hogy egy ország nevében tudom mondani, hogy reméljük, hogy minél hamarabb rendeződik a tóhelyzet, és tényleg örömmel és a fürdőzés reményében tudunk ellátogatni hozzá. Tibor, nagyon köszönjük, hogy kicsit tisztáztuk a jelenlegi helyzetet, és hát szerintem fogunk még keresni a közeljövőben a fejleményekről.
11: Egész nyugodtan örülök, hogy azon a környéken is egy kicsit tudjuk terjeszteni ezt a helyzetet, hiszen azt gondolom, hogy ez országos probléma, és minél több helyen el tudjuk mondani, hogy baj van, annál több ember figyelmét tudjuk fölhívni arra, hogy hogyan tud takarékosan, odafigyelve a hétköznapjaiban létezni, élni, hogy ő biztonságban legyen. Úgyhogy sok sikert mindenkinek ehhez.
10: Köszönjük szépen!
11: Köszönöm, szervusztok!

0: A dal visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai.

Rádió Dabas az otthon hangja, mindjárt megyünk tovább Tina Turnerrel itt a 93.4-en. Timinek pedig köszönöm a beszélgetést, izgalmas volt, érdekes. És ha már így a tavaknál tartunk, akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy strandolás közben mik történhetnek, hogyan válhatunk célponttá. Most semmi nagyon nagy dologra nem kell gondolni. Mindenki tudja, hogy hogyan is szoktunk a strandon, hogyan szoktuk a strandon megvédeni az értékeinket. Mindenki ismeri ugye a lopásgátló törölközőket és pokrócokat. Na, erről írt egy cikket az Infostart, hogy sokan válhatnak könnyű célponttá a pokrócok miatt. A nyári kánikulában sokan a Balaton hűsítő vízében keresnek menedéket, ám a fürdőzés közben gyakran őrizetlenül maradnak az értékek. A törölközővel vagy pokróccal letakart telefonok, pénztárcák és sluszkulcsok azonban nem jelentenek valódi védelmet. Gyakori módszer, hogy a tolvaj egyszerűen oda sétál egy üresen hagyott pléthez, saját törölközőt dob rá, majd távozáskor egy mozdulattal magával viszi az alatta rejtőző értékeket is. Sok esetben többen dolgoznak együtt, amíg egyikük eltereli a környezet figyelmét, társa átkutatja a táskákat és a ruhákat. A gyanút sokszor az is elaltatja, hogy az elkövetők kisgyerekkel vagy kutyával érkeznek, így teljesen ártalmatlannak tűnnek. A balatoni rendőrkapitányságok a főszezonban fokozott jelenléttel és civil ruhás rendőrökkel is próbálják visszaszorítani a lopásokat, amelyek leggyakrabban délután 14 és 17 óra között fordulnak elő. A védekezés legegyszerűbb módja, ha a strandolók nem hagyják őrizetlenül értékeiket, a legtöbb fürdőhelyen már elérhetők értékmegőrző széfek, de hasznos lehet egy vízálló tok is, amelyben a telefon és a fontosabb tárgyak a vízbe is magunkkal vihetők. A tolvajok számára ugyanis a pokróc nem akadályt jelent, hanem lehetőséget, írják. Vigyázzunk magunkra meg az értékeinkre is, hogyha strandolni megyünk. Mi pedig Tina Turnerrel folytatjuk már is.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, Bink és a Bye Bye Bye itt a 93.4-en. 5 perc múlva 10 óra lesz. A sztereó véget ért, reklámmal fogunk tovább menni, aztán megnézzük, mi a helyzet az utakon. A következő órában pedig egy kicsit a napi témánkkal is foglalkozunk, amit Facebookon már ki is írtam, és van is már hozzászólás, ami műanyagmentes júliusról lesz egy kicsit szó.
1: Stereo.
2: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: A Stereót támogatta az Aranykorona ékszerbolt.
0: És majdnem elfelejtettem, úgyhogy visszaköszönök, mint Kálámból az epizód végén. Szóval... egy 10 óra lesz, 5 perc múlva ugyebár, 10 órakor kereken pedig kinyit a strand, úgyhogy irány a strand. Nem tudom, hogy nem fog most esni az eső, hiszen most már egy kicsit beborult az ég, de minden esetre még mindig meleg van odakint, úgyhogy egy kicsit le lehet hűsölni a gyóni strandon. Várnak benneteket szeretettel.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
2: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
2: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
7: 93.4
3: Rádió Dabas.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
9: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: És nézzük is a friss közlekedési híreket. Az M5-ös autópályán Röszkefelé Lajos Mizse térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, a 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható, vezessetek arrafele óvatosan. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 11-es főúton Szentendre térségében, a 24-es kilométernél a kialakult dugó 3-4 kilométeres. Ma is erős a forgalom az 1-1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Bicske és Biatorbágy között szakaszosan torlódik a forgalom. Sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
10: Az extrém hőség miatt megszaporodtak az áramszünetek, itassuk a madarakat a kánikulában. Ma még nem szűnik a hőség, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
4: Nachrichten.
7: Novel.
4: Noticias.
7: Novinky.
4: News.
7: Magyarul és érthetően.
4: Hírek.
10: Az extrém hőség miatt Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik a villamos energia hálózaton, ezért az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta, közölte a társaság kedden az MTI-vel. A legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és transzformátorok túlterhelése okozza, amelyeket a magas környezeti hőmérséklet miatt nehezebb hűteni. A legtöbb esetben néhány órán belül helyreállítják a problémát. Alacsonyabb a pollenterhelés, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja, országosan a közepes magas, még az útifűé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Ószerszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte az ügynökség kedden az MTI-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a Kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park az MTI-hez kedden eljutatott hírlevélben. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát, a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani. Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenkhet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, többfelé élénk erős lesz a szél.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
9: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 10 óra után 3 perccel ismét itt vagyunk, Szluka Brigi a mikrofonnál, Taylor Swift jön és The Fate of Ophelia. Ezzel indítjuk ezt az órát, és ahogy ígértem, július 1-e van, elindul a műanyagmentes július kihívás, ami 2011-ig nyúlik vissza. És hogy miről is szól ez a kihívás, erről lesz egy kicsit szó az elkövetkezendő egy órában, illetve még azért hozok más dolgokat is, örömhír is érkezem, úgyhogy tartsatok velem.
2: Az ország szívében
9: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
9: Az otthon hangja.

0: Visszahívtalak volna itt a Rádió Dabason. 10 perccel múlt 10 óra. Mi is az a műanyagmentes július? Ez egy nemzetközi kezdeményezés, amely arra ösztönzi az embereket, hogy egy hónapig csökkentsék az egyszer használatos műanyagok használatát és tudatosabbá váljanak a fenntartható életmód iránt. A műanyagmentes július, a Plastic Free July 2011-ben indult Ausztráliából azzal a céllal, hogy csökkentse az egyszer használatos műanyag hulladékot a mindennapokban, munkahelyeken, iskolákban és közösségi helyeken. A mozgalom már a világszerte több mint 100 millió embert inspirált közel 190 országban. A fő cél, hogy a résztvevők felismerjék, mennyi műanyag fordul meg a mindennapjainkban, és apró, de hatékony lépésekkel csökkentsék annak használatát. Nagyon sok oldal ilyenkor összeszedi, hogy hogyan is lehet csökkenteni a műanyagot, és hát, hogy miért is fontos a műanyag csökkentése az életünkben. A műanyagok könnyűek, olcsón előállíthatók és sokrétűen felhasználhatók, ugyanakkor legtöbbjüket csak egyszer használjuk fel. A lebomlásuk több száz évig tart, és a hulladék gyakran a természetben, folyókban, óceánokban végzi, mikroműanyagként bekerülve a táplálkozási láncban. Magyarországon az egyfőre jutó műanyag hulladék évente körülbelül 30 kg. A tudatos csökkentés tehát nem csak a környezetet védi, hanem hosszú távon fenntarthatóbb életmódot is eredményez. Na de a kihívás... nem is az a célja, hogy mi azonnal rögtön tökéletesen műanyagmentesek és zero waste-ek legyünk, és akár ebbe bele is őrüljünk, hiszen nagyon-nagyon nehéz, ha belegondolunk abba, hogy mi mindent viszünk haza műanyag csomagolásban, és mi minden van otthon nálunk műanyagból, akkor ez a kihívás nem azt jelenti, hogy most fogjál meg mindent és dobjál ki, mert az sem a legjobb. Minél tovább használjuk azokat a tárgyakat, például amiket megvásárolunk, és műanyagból vannak, vigyázunk rájuk, és minél tovább használjuk, annál jobb, minél később kerül ugye a szemétre. Nyilván az újrahasznosítás egy nagyon fontos dolog, ezért például a szelektív szemétgyűjtéssel is sokat tehetünk a műanyagmentes júliusért, illetve hogy ne a természetbe kössön ki, hanem igenis újrahasznosításra kerüljön. És hát olyan apróságokkal is kezdhetjük, hogy nem vásárolunk műanyag palackozott, tehát PET palackozott vizet, hanem fogjuk a kis kulacsunkat, és megtöltjük csapvízzel, és azt visszük magunkkal. Ez is már egy lépés, de majd még jövök ilyen apróságokkal, hogy hogyan is tudunk becsatlakozni a műanyagmentes július kihívásba.
1: Fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, és mielőtt tovább mennénk a Road Movie All Stars felvételével, először szeretnék innen a stúdióból is gratulálni Markó Valentyik Annának. Markó Valentyik Anna a Kabóca Bábszínház Junior Prima Díjas színművésze a Magyarországi Bábszínházak 17. találkozóján bemutatott Eye Catching, az ember tragédiája, a szegény halász meg a túl sokra vágyó felesége előadásokban nyújtott kiemelkedő színvonalú alakításáért a Magyar Bábművész Szövetség elismerésében részesült. Innen is szívből gratulálunk neki, és további sok sikert kívánunk Annának. Mi pedig most megyünk tovább a Sopron felé című dallal.
1: Rádió Dabas.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
8: Rádió Dabas, az otthon hangja.

A Westlife és a Chariot szólt itt az Otthon hangján, és már is a műanyagmentes júliussal megyünk tovább. Ez egy remek lehetőség arra, hogy átgondoljátok, hogyan csökkenthetitek a műanyag használatot a mindennapokban. Az egyszerű változtatások, mint a kulacs használata, a textil szatyrok vagy a csomagolásmentes vásárlás nem csak környezetet kímélik, hanem a pénztárcát is, és a lelkiismeretet is. A tudatosság és a kitartás pedig kulcsfontosságú, minden apró lépés számít. És pár tippet már említettem. Volt a kulacs és a textil szatyor a vásárláshoz, és van jó pár olyan tipp is még, például a zöldkövet.hu oldalán, ami az otthoni fenntarthatóságot is segíti. Például a textil szatyor a vásárláshoz, és van jó pár olyan tipp is még, például a zöldkövet.hu oldalán, ami az otthoni fenntarthatóságot

0: Ilyen apróságokkal is sokat tehetünk a környezetért, illetve azért, hogy a kihívásban részt vegyünk. Hétköznapi zöld tippeket találtok tehát a zöldkövet.hu oldalon. A Glamour pedig egy nagyon izgalmas cikket írt meg, hogy hogyan is indult el ez a kezdeményezés, és hogyan 40 emberből hogyan lettek ma már milliók, akik követik ezt a kihívást. Nagyon izgalmasan hangzik ez is. Hamarosan menüajánlóval térek vissza, és nem sokára Timi is érkezik majd ide a stúdióba egy kis beszélgetésre, aztán átveszi tőlem itt az irányítást. Még ti is írhatok nekünk Facebook oldalunkra, hiszen ott is téma a műanyagmentes július, és már érkezett is hozzászólás, méghozzá Nórától, hogy mindig egy flakont használ, amit tehát több ideig használja a műanyag flakonokat, nem csak egyszer és utána eldobja, hanem évig biztosan használja a flakont arra, hogy a vizet újra töltse bele. Ez is egy jó opció, bár azért a mikroműanyagokkal vigyázni kell, amik ezekből a palackokból kioldódhatnak. Például kulacsnál fontos az is, hogy olyat választatok, amiben mondjuk nincs BPA például. De ezekre is nagyon sok jó tippet találtuk az interneten. A Tonzendál jön itt az otthon hangján.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
3: Egyre közeledünk az ebédidőhöz, úgyhogy már is mondom a Sári ABC mai ajánlatát. Magyaros gombaleves májgombóccal, az A menü burgonya főzelék sertésfasírtal, a B menü sertéskarai vasi bundában jázminrizssel. A napi ajánlat pedig barbecue oldalas amerikai burgonya salátával és négy sajttal töltött rántott csirkemel jázminrizssel. A konyha mai ajánlata bakonyi betyárleves, az első főétel rakott burgonya kovászos uborkával, a második pedig rántott cukkini rizssel tartármártással. A konyha ajánlata ropogós citromos csirkecombfilé édes burgonyával, görög salátával, desszert pedig rántott tejber és gyümölcs ragúval. A szarvasbangó mai ajánlata pedig sárga barac krémleves túró habbal, az almenű csirkefalatok cornflakes-es bundában cheddar sajtkrémes burgonya pürével és kompóttal, a B-menü csülök pékné módra cékla salátával, a vegán zöldségtócsni avokádó szalszával és grillezett zöldségekkel, a mentes pedig pad thai garnélával, a desszert pedig meggyes brownie. Én jó étvágyat kívánok nektek az ebédhez.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, és már itt is van velem Timi is a stúdióba. Szia!
1: Szia, Brigi, köszöntöm a hallgatókat!
0: Egy kis útinform, milyen volt az utad idefele?
1: Nagyon jó, nagyon nyugis. Úgy néz ki, hogy kicsit kiürültek az utak. Lehet, hogy mindenki úgy a Balaton felé, vagy a vizek felé húzódott, vagy csak szerencsém volt. Ezt még nem tudtam leszűrni, de most abszolút gördülékeny volt, úgyhogy...
0: Nagyon jó, akkor jó, majd, de azért megnézzük majd nem sokára az útinformat is. A mai témát, amit így feldobtam így a hallgatóknak, az a műanyagmentes július, és hát ezzel kapcsolatban, amit ez egyetlen ilyen jó szokás, ami így velem maradt az első ilyen műanyagmentes július után, de ezt se tudom mindig tartani, hogy kulacssal rohangálok a világban. Neked van-e valami, amit így megpróbálsz tartani?
1: Hát talán az, hogy otthon beruháztunk egy ilyen kis szóda gépre, és akkor a vizes palackokat, mint olyat, azt kiiktattuk a rendszerből. Nem mondom, hogy nem csábulok el időnként, és a benzinkútnál a hideg, főleg ilyen melegben a hűtőnél nem állok meg egy hideg vízért, de azért ügyelünk rá, hogy akkor az tényleg a víz az teljesen. Próbálkozom, igyekszem én is kulaccsal, ezt vagy otthon hagyom, vagy tényleg elfelejtem, szóval, hogy van mit fejlődnöm ebben.
0: Igen, és hát vannak ilyen nagyon extrém, hogy is mondjam, ilyen fekete övesek, akik tényleg saját szatyorral, saját tárolóeszközzel mennek bevásárolni, nem félnek a húspultnál saját edénybe kérni, vagy csomagoló anyagba kérni, hústermékeket, nem tudom, hogy mit szólnának hozzá, hogyha valamelyik ilyen nagy áruházláncnál odaállítanék én is egy dobozzal, nem tudom, mennyire vevők erre. Igazából ez a másik oldal is, hogy mennyire vevő, mert egy piacon mondjuk szerintem sokkal egyszerűbb így saját csomagolóanyagba kérni bármit is, hogy azt mondani, hogy nem kérek zacskót, hanem ide rakjuk bele a kis zöldséget, stb.
1: Igen, hát ez egy közös ügy lenne, de hát én is annyiszor fogadkozom, hogy akkor elmegyek vásárolni, előre bekészítem a szatyraimat, és én majd ott nagyon tudatosan bele fogom pakolni, amit veszek, és akkor ott állok a pénztárnál, és ott jut eszembe, hogy ebből nem történt meg semmi. Igen. És most megint veszek egyet, hogy majd ha legközelebb jövök akkor. Úgyhogy tényleg, hát szerintem nem csak nekem, vagy úgy gondolom, hogy mindannyiunknak van mit ebbe fejlődni, és jó, ez közös érdek, szóval nyilván a szolgáltató érdeke is hosszú távon, hogy tudatosabban éljünk itt a Földön.
0: Igen, a statisztikákat olvastam, most így kifejezetten Magyarországra leosztva, hogy az évi műanyag, csak a műanyag szemétről van szó, vagy a műanyag termelésünkről van szó, amit elhasználunk, az évente fejenként 30 kg, az azért elég soknak tűnik.
1: Igen, sok.
0: És hogyha összeadódik mondjuk egy 4 fős család, és ott is mindenki 30 kg, az rengeteg. Tehát, hogyha ott hagynánk a kertbe, akkor az azért egy év alatt is felemésztene bennünket szerintem.
1: Igen, és hát kérdés ez a visszaváltós dolog is, hogy mi akkor álltunk át erre a szódagépre, amikor már nem fértünk el. Igen. A palackokkal. De hogy ehhez idő kell az embereknek, hogy visszavigyék, szóval amikor ott áll az ember két nagy zsákkal, akkor azért az komoly idő, és energiabefektetés is, mert van, amikor nem veszi vissza. Tehát egy kicsit ebbe is lehetne szerintem fejlődni, mondjuk nem egyessével kellene bedobálni, hanem esetleg, hogyha beöntünk egy nagyobb mennyiséget, akkor a gép magától ki tudja válogatni, vagy ez is megkönnyíteni az emberek dolgát, és akkor lehet, hogy nem olyan könnyen dobná ki az ember azt az 50 forintot úgy a kukába, hanem tényleg oda menne és visszaváltaná, mert nem egy fél órát, hanem mondjuk csak 5 percet venne igénybe.
0: Hát igen, meg még mindig nem mindenki számára elérhető ez a visszaváltósdi, mert hogy például kisebb településeken nem biztos, hogy van. Például ott sem, ahol én lakom, ott sincs külön. Tehát ha vissza akarok váltani valamit, akkor én átjövök Dabasra, és itt szoktam visszaváltani a flakonjaimat. Én meg tudom oldani, van autó, be tudom rakni, meg ha van időm rá, akkor ezt meg is oldom, de hogy ezt nem mindenki tudja helyben esetleg megoldani, és valakinek esetleg nehézséget, például idősebb embereknek esetleg nehézséget jelent az, hogy elmenjenek egy-egy olyan helyre, ahol vissza tudják váltani, szóval ezen is lehetne akkor változtatni, ez viszont már nem a mi feladatunk, hanem ez viszont a cégek feladata, hogy akkor legyen ez mindenki számára elérhető, azzal is lehetne csökkenteni, meg esetleg nem kerülne úgy kidobásra az 50 forint.
1: Így van, hát remélem, hogy ez minél hamarabb változik, és akkor talán egy kicsit a bolygónkat is tehermentesítjük, mert azért most látjuk már a hozadékát annak, hogy ha nem figyelünk, akkor milyen következményei lehetnek.
0: Így van. Úgyhogy nem csak a műanyag, hanem a ruhahegyek és a mindenféle szeméthegyek mindenhol, meg a tengerpartok, ahol a kis teknős a fejére szorult kis izével van lefényképezve műanyag valamivel, ezek mind úgy el szoktak borzasztani amúgy, hogy tényleg oda kéne erre jobban figyelni. És egyénenként is sokat mindent tehetünk, de hát ez nyilván egy nagyobb összefogással szűnne meg valószínűleg, vagy kerülne helyre. Most megyünk reklámszünetre. Én elköszönök. Köszönöm, hogy az elmúlt 4 órát velem töltöttétek. Találkozunk holnap reggel. Reklám után pedig megnézzük, mi a helyzet az utakon, és aztán Timié az irányítás.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Van egy nap a nyárban, amikor egész új hartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihárd gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archív, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, a 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható, vezessetek arra fele óvatosan. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 11-es főúton is, Szentendre térségében a 24-es kilométernél a kialakult dugó 3-4 kilométeres. És a hőségriadó még ma is tart, a mai napon is fokozottan figyeljetek arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljatok, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenvedtek, akkor legyen nálatok a megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállásra készül. Szerűnétek jó utat és balesetmentes közlekedést.
2: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: A társadalom mentális egészségéről tanácskoztak Budapesten. Itassuk a madarakat a kánikulában, ma még nem szűnik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
8: Nachrichten,
9: Novel,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News,
9: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség. hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészségprogram megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészségprogram megvalósításával lehetséges. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a Kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park az MT-hez kedden eljutatott hírlevélben. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Aranyemlékérmét bocsátott ki az MNB. Első Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki aranyemlékérmét a Magyar Nemzeti Bank. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg, közölte a jegybank az MT-vel. Az emlékérme előlapján egy Első Mátyás által veretett aranyforint hátlapjának ábrázolása látható, középpontjában Szent László alakjával. Az emlékérme hátlapján eredeti ábrázolás módban a korabeli aranyforint előlapjának Szűz Máriát ábrázoló központi éremképe jelenik meg. Ma sok napsütés mellett erőteljes komoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős, viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
9: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2026. július 1-e szerda van, a mai nap az Anna Máriák és a Tihamérok ünnepelnek, őket és persze a születésnaposokat is szeretettel köszöntjük. 4 perc elmúlt 11 óra, úgyhogy most belekezdünk a mai Déli Bábba. Én Zoltán Timi vagyok, és este hatikozom nektek a legjobb zenéket, először itt a Déli Bábban, aztán majd 3 órától a Hangárban is. Töltsétek velem ezt a délutánt!
9: A 70-es,
4: a 80-as,
9: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
4: 93.4 Rádió Dabas,
9: az otthon hangja.
2: A Déli Báb támogatója a Vicinktüzépkert. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen keményfaágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Ma van a Semmelweis nap és a köztisztviselők napja. Számos fejlesztés zajlik jelenleg is gyálon, viharos délutánunk lehet.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Ma van a Semmelweis nap és a köztisztviselők napja. 1992-ben ezen a napon lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 23. törvény. Ennek emlékére 4 évvel később, 1996-ban a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezte, hogy Magyarország területén július 1-én ünnepnapot tartsanak. 2001-ben munkaszüneti nappá nyilvánították. 2011-ben az országgyűlés úgy határozott, hogy július 1-e a kormánytisztviselők napja is legyen, így ekkortól kezdve az ünnep neve a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja lett. 1992. márciusában az országgyűlés törvénye a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja megállapításával egyező napra, július 1-ére megalapította az egészségügyben dolgozók emléknapját is. Ezen a napon minden évben szakmai elismeréseket adnak át az egészségügyben, és megemlékezéseket tartanak az országban. A térségben ma a legtöbb polgármesteri hivatal és egészségügyi intézmény is zárva tart. Vecsésen már átadták a Semmelweis napi városi kitüntetéseket. Az ünnepségen köszönő oklevél kitüntetést vehetett át dr. Kántor Mihály és dr. Prendl Beatrix. Elismerő oklevél kitüntetésben részesült Bagóné Bakonyi Tímea és Darabné Tölgyesi Anikó. Vecsésért életműdíjat kapott dr. Lugosi Mária, aki a június 14-i városi ünnepségen vehette át a kitüntetését. Számos fejlesztés zajlik jelenleg is gyálon. A 2500 adagos főzőkonyha már a befejezés előtt áll. Folytatódnak az útfelújítások, gerincvezetékcserék és néhány buszmegálló is bazaltbetonos megerősítést kap. A szolgáltatóház pályáztatása szintén elkezdődött. Összesen közel 2 milliárd forintos új beruházások készülnek, mondta Pápai Mihály polgármester.
6: Folytatjuk a útfelújítást, ugye ez is egy pályázott pénzből, amit 25-ben nyertünk el, és abból maradt 107 millió forint. A Deák Ferenc utca lesz megújulva az Ady Endre utcától a Vecsési útig. Bazalt betonos buszmegállók lesznek, hogy ne süllyedjen meg, ez hasonló. Ott ezen a szakaszon a gerincvezetéket már kicserélték, ez nem tartozik ebbe bele, hanem a víz a saját büdzséjéből cserélte ki. Ez nyár végére meg lesz, augusztus vége július. A napokban a főzőkonyhánk, ami 2500 adagos, és az országban a legmodernebb főzőkonyha lesz, amikor ez beindul. A szolgáltatóház, ez ugye egybe van, mert a KHT, aki üzemelteti a várost, üzemelteti a konyhánkat is. Lesz egy normális irodaépületük, illetve lesz műhely, garázs, öltöző, sorolhatnám. Ez egy 21. századi nagyon modern intézmény lesz, ami szerintem ma minden munkaadó megirigyeli. Ez összességében 1,6-1,7 milliárd forint, ebből 800 millió forintot az államot adott, és a 8-900 milliót pedig az önkormányzat a saját büdzséjéből tette bele. Ez, ami most záródik, hát most a város üzemeltetés zöld felett sorolhatnám, az minden évben az alap. A második fél évben kezdődik el a városközpont továbbépítése, fejlesztése, illetve a szolgáltatóház is elindul, annak most lesz meg a pályáztatása, és ez a szolgáltatóház, ez egy 10x16 méteres próbaterem, ahol lesz jelmeztártól kezdve sorolhatnám sok minden. Van egy néptánc együttesünk, amely 8 éve, 9 éve működik, kiváló, nagyon jó, népi kultúra városban megjelent. Egyrészt őket szolgálja, próbaterem, másrészt pedig nem megbántva a hölgyektől mindig bocsánatot szoktam kérni. Az ő sportjukat szoktam kicsit összefoglalni, ugri-bugri, alapformálás, bérbe adjuk ezeket ezt a próbatermet, és nyilván ők is tudják használni azokban az időpontokban, amikor nem a néptánc csoport használja.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
5: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Ebben az évben is megrendezték Tiszakécskén a Termálfürdőben a Szabó István strandlabdarúgó emléktornát. Az emléktorna ötlete Mintál Attilától származott, aki egykor maga is a homokban rúgta a labdát. 28 éve pedig szervezi is ezt a nem könnyű sportot a városban. A közel 8 éve működő dabasi csapat idén is részt vett a hagyományos kétnapos tiszakécskei emléktornán, amely nem csak egy remek futballesemény, hanem igazi családi program is. Amíg a játékosok a pályán küzdenek, a családtagok a strandot élvezhetik, így minden korosztály számára tökéletes kikapcsolódást nyújt a hétvége. Az idei tornán a csapat harmadik helyezést szerzett. A kiváló időjárás, a remek hangulat, a lelkes szurkolók és a sportszerű mérkőzések ismét emlékezetessé tették ezt a hétvégét. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezünk újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Ma sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar több felé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamokra is lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!
5: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
4: 93.4 Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A Lilibáb támogatója a Vicintű Zipker. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: 93.4 Rádió Dabas. 2 perc múlva dél, a hírek után pedig már is megyünk tovább a mai Délibábbal, de előtte most kinézünk az utakra. Az M5-ös autópályán Röszke felé, Lajos Mizse térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, ezért a 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható. Az útinform pedig arra kér mindenkit, hogy a hőségriadó miatt a mai napon is legyen nálunk elég folyadék, amennyiben autóba ülünk.
2: A kánikula miatt megszaporodtak az áramszünetek, csökkent az élelmiszerpazarlás, ma a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés is várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Az extrém hőség miatt Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia hálózaton, ezért az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta, közölte a társaság kedden az MTI-vel. A legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és transzformátorok túlterhelése okozza, amelyeket a magas környezeti hőmérséklet miatt nehezebb hűteni. A legtöbb esetben néhány órán belül helyreállítják a problémát. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint 3/4-ét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagycirkusz kijelölt előadásait, napközben pedig megnyitja a klimatizált tereit az intézmény, közölte a fővárosi nagycirkusz kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a nyugdíjasok ingyenesen tekinthetik meg a Mirász című produkciót ma holnap és holnap után. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csupán a tavalyi év során több mint 2100 kiszáradt, elpusztult fát kellett eltávolítani Szegeden a közterületekről. Most létrehozták a lakossági segítségnyújtást koordináló faéltető térképes alkalmazást, amelyel a szegediek célzottan és szervezetten vehetnek részt a faállomány megóvásában. Az önkéntesek kiválaszthatják a környezetükben található fiatal fákat, és azt is rögzíteni tudják, mikor mennyi vizet használtak az öntözéshez. Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenkhet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, többfelé élénk erős lesz a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2 perc elmúlt dél, úgyhogy robogunk is tovább a Délibáb második órájával, amiben hozom nektek Bon Jovit, és itt lesz velünk Ed Sheeran is, de hamarosan azt is kiderítjük, hogy kinek mit tartogatnak már a csillagok.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
0: A Délibáb támogatója a Vicintű Zipker. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
6: Telefonszám 29-361-776.
7: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
8: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
7: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
8: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik ma ez már kevés.
7: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
8: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média. De igazad van, még ma kérek ajánlatot.
7: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt. Diktálom. +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
9: 93.4
5: Rádiódabas.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Akkor járnak a legjobban, ha a saját tempójukban haladnak. Ne hagyjátok, hogy mások sürgetése kizökkentsen benneteket, este pedig jól eshet egy kis nyugalom is. Ikrek. Mozgalmas nap várhat rátok, sok üzenettel és egyeztetéssel. Egy beszélgetés most olyan ötletet vagy információt hozhat, ami később még jól jöhet. Kedves rákok! Ma könnyebben magatokra vehetitek mások feszültségét, pedig nem minden rossz kedv rólatok szól. Egy kis távolságtartás és egy nyugodt teste most kifejezetten jót tehet. Az oroszlánok ma maga biztosan képviseltethetik magukat egy fontos helyzetben. Nem kell túlbeszélni semmit, a nyugodt, határozott fellépés most többet érhet minden nagy gesztusnál. Szűzszülöttei. Könnyen elveszhettek az apró részletekben, de próbáljátok meglátni a lényeget is. Ami nem tökéletes, attól még lehet teljesen jól működő. Kedves mérleg, egy régóta húzódó döntésben ma tisztában láthatsz. Ne csak azt nézd, mi lenne másoknak kényelmes, hanem azt is, hogy neked most mi esne jól. A skorpió jegyűek ma különösen jól ráérezhetnek arra, mi marad kimondatlanul. Mielőtt azonban messzire mennétek a következtetésekkel, egy őszinte kérdés sok mindent tisztázhat. Nyilasok! Jól eshet ma egy kis változatosság, akár egy spontán program, vagy egy rövid kimozdulás formájában. Nem kell nagy kaland ahhoz, hogy frissebb szemmel nézzetek a dolgokra. Kedves bak! A kitartásotok most lassan, de biztosan meghozhatja az eredményét. Lehet, hogy nem kaptok rögtön visszajelzést, de attól még jó irányba haladtok. A vízöntő szülöttei ma egy szokatlan ötlettel lephetik meg a környezetüket. Ne vessétek el rögtön azt, ami elsőre túlmerésznek tűnik, mert éppen ebben lehet most a lehetőség. Végezetül pedig, kedves halak, érdemes ma egy kicsit jobban figyelnetek arra, mi tölt vissza benneteket. Nem kell minden kérésre azonnal ugrani, egy nyugodt teste is lehet nagyon hasznos program.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Will Serker.
1: Will Serker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

a 93.4. Hűsd le magad egy jó dallal! Itt az Otthon hangján.

0: Sokkal! A Déli báb támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: 93.4 Rádió Dabas, már is folytatjuk a mai déli bábunkat, de most ránézünk az élőképre. Az M5-ös autópályán Röszke felé, Lajos Mizsa térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, ezért a 73-as kilométertől torlódás tapasztalható. Továbbá lassú a haladás Ócsán is a Damjanics utcában.
2: Alacsonyabb a pollenterhelés, megnyílt kedden a budapesti Biodom városi oázis. Ma még nem szűnik a hőség, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Alacsonyabb a pollenterhelés, a pázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűjé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Folytatódik a víz felmelegedése a Balaton minden medencéjében. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, majdnem 33 fokos. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Facebook oldalán kedden. A kutatók hangsúlyozták a közvetlen part közeli sávokban, és a strandok bejáróinál a víz hőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet, a Balaton északi és déli oldalán is. Megnyílt kedden a budapesti Biodom városi oázis, amely a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat a nagy közönségnek. A közösségi térként is funkcionáló Biodom 4 évszakos helyszín, ahol az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a cerkofmajmok rokonsági körébe tartozó pulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is bemutatnak, mondta el Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A természet és környezetvédelem az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Kiemelte a kormánynak nagy a felelőssége, hogy amit vállalt, azt megtegye, és erős környezetvédelmi tárca jöjjön létre. Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el kedden a PET palackok újrahasznosítására vonatkozóan. A szabályok első alkalommal határoznak meg módszertant a kémiailag újrahasznosított összetevők kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére. A brüsszeli közlemény szerint az új szabályok átláthatóságot biztosítanak az egyszer használatos PET palackok összetevői újrahasznosított tartalmának kiszámításában. Ez, mint kiemelték, kulcsfontosságú az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez és a műanyag újrahasznosítási ágazat beruházási biztonságának szavatolásához. Ma sok napsütés mellett erőteljes komoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas, egy perc múlt 13 óra, úgyhogy folytatjuk is tovább a déli bábot. Ma, azaz július 1-én Semmelweis Ignácra emlékezünk, úgyhogy a Tudás Morzsákban körbejárjuk majd, hogy pontosan mit is ünneplünk a Semmelweis napon. Tartsatok velünk ebben az órában is itt az otthon hangján.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.
0: A déli báb támogató a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
5: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Sziasztok, itt Diaz
2: és Manta.
1: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
3: Hiába

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

ha strandon vagy. Ha útközben.

Erika Iglesias és a Bailamos szólt az imént, és ne felejtsétek, hogy a mai nappal megnyitott a kapu itt a Dabasi strand is, úgyhogy ha hűsölni van kedvetek, mindenképp látogassatok ki, ez délelőtt 10-től este 7-ig megtehetitek a hét minden napján. Most pedig egy pörgős nyári slágerrel megyünk tovább, érkezik Pitbull és a Fireball itt az Otthon hangján.

0: I'm a fireball.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
5: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: dal visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: It's so lovely when it's sunny.

0: Városi legendák
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Július 1-e Magyarországon a Semmelweis nap, vagyis a magyar egészségügy napja. Azért erre a dátumra esik, mert 1818. július 1-én született Budán Semmelweis Ignác, akit ma az anyák megmentőjeként emlegetünk. Az ő története egyszerre tudományos siker, emberi dráma és egy nagyon fontos figyelmeztetés arra, hogy a legegyszerűbbnek tűnő szabályok néha szó szerint életeket mentenek. Semmelweis a 19. század közepén a bécsi szülészeti klinikán dolgozott, ahol akkoriban rémisztően sok édesanya halt meg gyermekágyi lázban. Feltűnt neki, hogy az egyik osztályon sokkal magasabb volt a halálozás, mint a másikon. Hosszas megfigyelés után rájött, az orvosok gyakran boncolással érkeznek a szülőszobára, és nem fertőtlenítették a kezüket, mielőtt megvizsgálták a nőket. Ma ez egészen elképzelhetetlennek hangzik, de akkor még nem ismerték a baktériumokat, a kórokozókat és a fertőzések valódi okát. Semmelweis ezért bevezette a klórmeszes kézmosást. Az eredmény döbbenetes volt, a halálozási arány rövid idő alatt drasztikusan visszaesett. Vagyis a felismerése működött, mégsem ünnepelték azonnal hősként. Sokan sértésnek érezték, hogy azt állítja, maguk az orvosok is közvetíthetnek betegségeket. Semmelweisnek ezért rengeteg ellenállással, gúnnyal és értetlenséggel kellett szembenéznie, és igazán csak halála után ismerték el, mégsem ünnepelték azonnal hősként. Semmelweisnek ezért rengeteg ellenállással,

teszik lehetővé, hogy működjön az ellátás. Ők sokszor akkor vannak szolgálatban, amikor mi éppen pihennénk, ünnepelnénk vagy segítségre szorulunk. Semmelweis öröksége pedig ma is nagyon egyszerűen fogalmazható meg. Vegyük komolyan a higiénét, figyeljünk egymásra, és ne féljünk attól, ha egy új gondolat elsőre kényelmetlennek tűnik. Mert néha egy alapos kézmosás mögött egy egész életmentő felismerés áll.

0: Csordát támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: 93.4 Rádió Dabas. A hírek után folytatjuk is a délután, de előtte most közlekedünk kicsit. Az M5-ös autópályán Röszke felé, Lajosmizse térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, ezért a 73-as kilométertől torlódás tapasztalható. Továbbá lassú a haladás Ócsán is a Pipacs utcában.
2: Megdőlt az országos és a fővárosi maximum hőmérsékleti rekord is. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé. Ma a sok napsütés mellett előteljes gomoly felhőképződés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően hírek.
2: Munkaszüneti nap van az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e a Magyar Egészségügy nap, maja Semmelweis nap. Ma zárva vannak a háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart az NNGK nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központi anonim étszűrés és tanácsadás is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden az előzetes adatok szerint, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút meleg rekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapesten a 11. kerületben Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsértéket 41,9 fokkal 2007. július 20-án regisztrálták Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon állították, 40,7 fok volt akkor Budapesten. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára. A Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén közölte az ügynökség kedden az MTI-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. A korábbinál nagyobb arányban tüntetik fel a promóciós tartalmakat a hazai influencerek. Továbbra is akadnak azonban hiányosságok, állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata. Különböző elérésű és témaköröket érintő véleményvezéreket vizsgáltak, törekedve arra, hogy az ellenőrzés a hazai influencer piac széles skáláját lefedje. Az ellenőrzés eredményei alapján általánosságban megállapítható volt, hogy az érintett influencerek többsége törekedett a szabályok betartására, alkalmazott valamilyen reklám megjelölést, illetve szöveges leírást. Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenkhet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, többfelé élénk erős lesz a szél.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Pontosan 2 perc elmúlt 14 óra, úgyhogy a déli báb 4. órájával folytatjuk a mai délutánt. A jó zenék mellett hamarosan hozok nektek közérdekű infókat, Ági érkezik majd a vételkörzet friss híreivel, Krisztián pedig a sporthírekkel, úgyhogy tartsatok velünk ebben az órában is.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
0: A déli báb támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: 2026. július 11-én és 12-én karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul, Dabas és Lajosmizse között MÁV buszok közlekednek majd. A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, de együttes elhelyezés és kerékpárszállítás nem biztosítható. További részleteket a MÁV csoport oldalain olvashattok. Valamint piknik mozi lesz Bugyin a Beleznai Kastélyparkban július 18-án. A vendégvárás este 7 órától kezdődik, fél 9-től pedig a Hogyan tudnék Élni nélküled című filmet vetítik. A belépés ingyenes, és szeretettel várnak minden érdeklődőt.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű.

0: Lett egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: reach my telephone. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670-703-0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
7: Rádió Dabas.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
9: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Hatályba lép a kommunális adó bevezetése Örkényben. Online lakossági fórumot tartott Dabas a helyi építési szabályzat módosításának előkészítése érdekében. Megérkezik a kissé enyhébb meleg.
12: Hírmondó.
13: Rólunk szól.
12: Régiónk hírei.
13: Első kézből.
11: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Hatályba lép a kommunális adó bevezetése Örkényben. A mai naptól Örkény is azon települések közé tartozik, ahol a lakosoknak kommunális adót kell fizetni minden egyes adótárgy, például lakás vagy ingatlan és lakásbérleti jog után. Az adó mértéke 15 000 forint per év. A városban eddig nem volt ilyen helyi adókötelezettség, azonban a település anyagi helyzete nem teszi lehetővé a továbbiakban, hogy a lakossági hozzájárulás nélkül működjön a rendszer. A döntés tavaly novemberben született meg, és a fokozatosság elvének figyelembevételével csak mostantól kell befizetni a háztartásonkénti 7500 forintot. Malata Zsolt polgármester elmondta, a befizetett adó helyben marad, először az egészségházat újítják fel belőle.
14: Novemberben döntött a képviselőtestület arról, hogy bevezeti Örkény is a kommunális adót, amire januártól egy fél éves felkészülési időszakot tűztünk ki, ahol egyrészt kikommunikáljuk a lakosság felé, másrészt pedig az adóügyi osztály is felkészül ennek az adminisztrációjára. Én azt a szemléletet vallom, hogy egy településen mindenki adjon hozzá, és azok közös célok valósuljanak meg. Itt is kitűztünk közös célokat a kommunális adó bevételeinkből. Egyrészt egészségügyi fejlesztés, tehát mi a Magyar Falu programon kívül vagyunk sajnos, ezért a Örkényi Egészségháznak a belső felújítása az egy fontos cél, amit próbálunk saját erőből kisajtolni, kisebb volumenben, de valójában a kommunális adó bevétel az ilyen célokat szolgál, ami mindenkit érint, és egy egészségház működése az ugye egy újszülöttől egészen a nyugdíjas korúig mindenkit érint, és ez pont egy olyan cél, amivel a kommunális adó hasznos területre fordítódik. Ennél sokkal többet fogunk fordítani az egészségházra, de nyilván ez egy segítség. Meg hát fontos szerintem, hogy így a lakosság is érezze azt, hogy ők is tesznek hozzá ehhez pénzügyi részéről, mert akkor
11: Online lakossági fórumot tartott Dabasváros önkormányzata a helyi építési szabályzat módosításának előkészítése érdekében. A fórumon ismertették a tervezett módosításokat, amelyek érintik a Nyárfasor utcában található sajátos jogintézménnyel érintett telkekből álló telektömb övezeti előírásainak felülvizsgálatát, különös tekintettel a rendeltetési módra és a rendeltetési egységek számára vonatkozó szabályokra. Emellett szó volt a 02-57/44-es helyrajzi számú ingatlan település szerkezeti tervnek megfelelő LF1-es övezetbe sorolásáról, a helyi építési szabályzat fóliasátrak elhelyezésére vonatkozó előírásainak felülvizsgálatáról, valamint a szabályzat 3-as, 4-es és 5-ös mellékleteinek jogtechnikai felülvizsgálatáról is. Az önkormányzat továbbra is várja a lakosság véleményét a fórumon elhangzottakkal kapcsolatban. Az észrevételeket július 10-ig lehet megküldeni a polgármester@dabas.hu e-mail címre. Az érintett telkekkel kapcsolatos változtatás iránt jelentős a lakossági érdeklődés, ugyanis a terület társasházzal és zöld felülettel való beépítése a környék lakosaiban ellenérzéseket váltott ki.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
7: Lelátó extra.
12: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Július 11-én szombaton egy hazánkban még relatív fiatalnak számító, de önálló sportági szakszövetséggel már rendelkező sportág, a futgolf tehet majd egy újabb fontos lépést a további elismertség és elfogadottság felé, ekkor kerül sor ugyanis a Bács-Kiskun vármegyei lakiteleken a Pest vármegyei felnőtt nő és férfi labdarúgó bajnokcsapatok futgolf kupájára elnevezésű meghívásos eseményre, amely a helyi Nimbus Sportegyesület és az MLS Pest vármegyei igazgatóság együttműködésében valósul meg, nem titkoltan a sportág népszerűsítése és bázisa szélesítésének szándékával. A szervezők még várják a Pest vármegyei felnőtt nő és férfi labdarúgó bajnokcsapatok nevezését a július 11-i meghívásos eseményre, mellyel kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy nevezési díj nincs, a jelentkezési határidő pedig július 3, péntek 12 óra. Aki esetleg idegenkedne a futgolftól, mondván korábban még nem próbálta, nem ismeri, nincs benne tapasztalata, a szervező Nimrod Ese mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy akár különösebb előképzettség versenyzői mód nélkül is merjenek belevágni, hiszen regisztrációt követően a helyszínen is lesz lehetőség próbarúgásokra, bemelegítésre, még a versenyt megelőzően. A futgolf mellett szóló érv, hogy remekül fejleszti a koncentráló képességet, az eseményen való részvétel, további előnye pedig, hogy egy-egy bajnok csapat tetszőleges számú tagja számára lehetséges, akik közösen egy autóval érkezve 4-5 fővel vagy akár nagyobb létszámban csapatépítő jelleggel jó hangulatban versenyezhetnek. A labdarúgás népszerűségét a golf hagyományaival és eleganciájával ötvöző, 2009-ben Hollandiából hódító útjára elindult futgolfot 5-ös méretű labdával játsszák, a szervezők a versenyhez szükséges felszerelést a helyszínen biztosítják a részvevők számára, az átöltözésre pedig a vaspatkó lovardában kialakított öltözőkben lesz lehetőség. A dress code vonatkozásában az esemény hivatalos plakátja az irányadó, amelyet megtaláltok a Sportszelet online oldalán. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
11: Holnap a hidegfront változó vastagságú felhőzete halad fölöttünk keleti irányba, amelyből több helyen lehet számítani záporra, zivatarra, néhol esőre is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
6: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

Cause I'm the devil, we're searching for redemption. A Måneskin slágere után Dash és Nagy Bogi újdonságával megyünk tovább, hamarosan pedig jövök a friss közlekedési hírekkel is. Érkezem most a Jól leszek újra itt az Otthon hangján.

0: Béli báb támogatója a viccink tüzépkel. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
4: Van egy nap a nyárban, amikor egész Újhartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archive, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
5: 93.4 Rádió Dabas. A déli báb után perceken belül folytatjuk is a hangárral a délután, de most ránézünk az élőképre. Erős a forgalom Inárcson, a Gagarin utcában és az M5-ös autópályán Kecskemét térségében is, Röszke irányában.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Elkészült a kórházi fertőzések mérését lehetővé tevő módszertan. Mentális egészség nélkül nincs egészség. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
7: Nachrichten,
8: Novel,
7: Noticias,
8: Novinky,
7: News,
8: magyarul és érthetően
7: hírek.
6: Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
8: Rádió Davas, az otthon hangja.
5: 93.4 Rádió Dabas, 2 perccel múlt 15 óra, úgyhogy ezzel el is érkeztünk a Hangár első órájához. Itt lesz velünk többek között a Soul Wave és David Guetta is, de most indítsuk az órát Paulinával és a Honeybeast-tel. Érkezik a Tele a szívem, itt az otthon hangján.
8: A 70-es,
2: a 80-as,
8: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
8: az otthon hangja.

Inna és a Love után Bialex-re robogunk tovább, de ne felejtsétek el, hogy mától megnyitott a Dabasi strand, úgyhogy ha hűsölni szeretnétek, este 7-ig meg is tehetitek. Most pedig akkor érkezzen Bialex és a Csokó itt az Otthon hangján.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dublabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
6: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
7: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
6: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
7: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
6: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
7: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
6: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
8: 93.4
9: Rádió Dabas.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.

élet. Van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: 93.4 Rádió Dabas, egy újabb óra végéhez értünk, de a hírek után folytatjuk is a mai hangárunkat. Közben pedig az élőképen az látszódik, hogy az M5-ös autópályán Röszke felé, Lajosmizse térségében csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, így a 73-as kilométertől továbbra is torlódásra kell számítani. Az Útinform pedig arra kér mindenkit, hogy a hőségriadó miatt a mai napon is legyen nálunk elég folyadék, amennyiben autóba ülünk.
1: A viharkárok kétharmada a nyárra esik, csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Az elmúlt két évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kedden az MTI-vel. A 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális-energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat Alapítványának segítségével. Kifogyott autójából a benzin a kapszálláson és üzemanyagért indulva 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt egy férfi. A férfire a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében talált rá, adta hírül a Különleges Mentő Szervezet Facebook oldalán. A szervezet azt írja, egy telefonáló arról értesítette őket, hogy egy zavart férfival találkozott két település között mezőgazdasági területen. Az értesítésnek köszönhetően a szervezet megtalálta a zavart, kimerült középkorú férfit, akit a rendőrök beazonosítottak, a mentők pedig kórházba vittek. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2 perccel múlt 16 óra, így a hangár második órájával folytatjuk ezt a délutánt. A mai ételízesítőben egy nagyon egyszerűen elkészíthető húsmentes fasírt recepttel készültem nektek, aminek a főszereplője a nyár egyik kedvenc zöldsége, a cukkini lesz. Úgyhogy ha tehetitek, akkor maradjatok velem ebben az órában is.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Van egy nap a nyárban, amikor egész új hartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihárd gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archive, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
2: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
1: Ételízesítő.
2: Jó ízű, gasztronómiai percek.
3: Ahogy az óra elején ígértem, a mai étel ajánlunk egy húsmentes fasírt lesz, ami a nyár egyik közkedvelt zöldségéből, a cukiniből készül. Szükségetek lesz hozzá egy darab közepes cukinire, két darab tojásra, két gereszt fokhagymára, egy csokor petrezselyemre, 10 deka reszelt sajtra, zsemlemorzsára, sóra és olajra. Első lépésként a cukkinit megmossuk, lereszeljük vagy legyaluljuk, és megsózva kb. 10 percre félretesszük, majd kinyomkodjuk a levét. Ha ezzel megvagyunk, összekeverjük a cukkinit a tojással, az úzott fokhagymával és az apróra vágott petrezselyemzölddel. Ehhez aztán hozzáadjuk a lereszelt sajtot és annyi zsemlemorzsát, hogy a massza formázható legyen. Ízlés szerint ezt aztán megsózzuk. Utolsó lépésként golyókat vagy pogácsákat formázunk, majd bő olajban kisütjük a cukkini fasírtokat. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
1: Ételízesítő. Műszerezett pillanatok.
2: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: 93.4 Rádió Dabas. Már is folytatjuk a mai hangárt, de előtte közlekedünk kicsit. Erős a forgalom az M0-áson Gyál és Vecsés között, Maglód irányában, valamint az M4-es úton is Üllő térségében, és szintén torlódásra kell számítanotok Vecsésen a Lévai utcában.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: A viharkárok kétharmada a nyárra esik, csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora vagy, mint májusban és augusztusban együttvéve. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszer csoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Az elmúlt két évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kedden az MTI-vel. A 2022-ben indult, csak nem 11 milliárd forintból megvalósított szociális-energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretett Szolgálat Alapítványának segítségével. Kifogyott autójából a benzin a kapszálláson és üzemanyagért indulva 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt egy férfi. A férfire a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében talált rá, adta hírül a Különleges Mentő Szervezet Facebook oldalán. A szervezet azt írja, egy telefonáló arról értesítette őket, hogy egy zavart férfival találkozott két település között mezőgazdasági területen. Az értesítésnek köszönhetően a szervezet megtalálta a zavart, kimerült középkorú férfit, akit a rendőr beazonosítottak, a mentők pedig kórházba vittek. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati-északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2 perccel múlt 17 óra, úgyhogy ezzel be is fordultunk a mai hangár harmadik órájába. Az előrejelzés szerint a hét további részére egy kicsit normalizálódik az időjárás, ugye a nyárias marad, de egyelőre vége ennek a nagy kánikulának, úgyhogy ennek megfelelően hozok majd programajánlókat nektek a mai kultúrkálóba. Tartsatok velem ebben az órában is!
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Indítsd a júliust a hazai rockzene legendáival. A Bikini egy hatalmas, slágerekkel teli nyári nagy koncerttel készül a Barbanegrában. Erre az estére a szervezők emelik a tétet, a színpadot a Sing Sing is beveszi, hogy egy igazán masszív rock ünnep kerekedjen. Az estét pedig a Blackjack indítja majd be. A több mint 4 évtizedes múltra visszatekintő D. Nagy Lajos vezette Bikini generációk óta szállítja nekünk az olyan örökérvényű himnuszokat, mint a közeli helyeken, a Mielőtt elmegyek, vagy a Részegen kivisz majd haza. Élő lépéseik energiája pedig ezen a nyár estén is garantáltan elsöprő lesz. Vár titeket az év egyik legnagyobb rockbulija, a koncert július 3-án 5:30-kor kezdődik a Barbanegrában.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Kevés olyan előadó van a hazai zenei életben, aki egyszerre ennyire ösztönös, szabad és megalkuvást nem ismerő jelenség, mint Péter Fibori. Az énekesnő és a Love Band július 10-én ismét birtokba veszi a Budapest Park színpadát, ahol a rajongókat ezúttal is egy felszabadult, energiával teli koncert várja. Az énekesnő az év legnagyobb bulijára készül, ahol a fúvós trióval kibővített Love Band biztosítja a fergeteges hangulatot, hogy ne is akar soha többé hazamenni. A koncert július 10-én lesz este 6-kor a Budapest Parkban, és akkor mi mással is mehetnénk tovább a mai hangárban, mint Péter Fiborival, érkezik a Vámpír című száma itt az

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Kovalszky ég a parkban. Több teltházas, fergeteges Budapest parkos koncertje után a csapat 2026-ban is égig érő hangulatot ígér július 11-én. A majd két órás műsorban a Pimasz Grimasztól az égig érőig minden nagy lemezről megszólalnak a legnagyobb slágerek, valamint egy vadonatúj dal premierje is várható. Olyan show műsorra számíthattok, amelyről vétek lenne lemaradni, úgyhogy mindenkit szeretettel vár a csapat július 11-én a Budapest parkban. Most pedig kettcsinálóként érkezzen tőlük a Mit mondjak még, itt az otthon hangján.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Hatályba lép a kommunális adó bevezetése Örkényben. Online lakossági fórumot tartott Dabas a helyi építési szabályzat módosításának előkészítése érdekében. Megérkezik a kissé enyhébb meleg.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Hatályba lép a kommunális adó bevezetése Örkényben. A mai naptól Örkény is azon települések közé tartozik, ahol a lakosoknak kommunális adót kell fizetni minden egyes adótárgy, például lakás vagy ingatlan és lakásbérleti jog után. Az adó mértéke 15 000 forint per év. A városban eddig nem volt ilyen helyi adókötelezettség, azonban a település anyagi helyzete nem teszi lehetővé a továbbiakban, hogy a lakossági hozzájárulás nélkül működjön a rendszer. A döntés tavaly novemberben született meg, és a fokozatosság elvének figyelembevételével csak mostantól kell befizetni a háztartásonkénti 7500 forintot. Malata Zsolt polgármester elmondta, a befizetett adó helyben marad, először az egészségházat újítják fel belőle.
8: Novemberben döntött a képviselőtestület arról, hogy bevezeti Örkény is a kommunális adót, amire januártól egy fél éves felkészülési időszakot tűztünk ki, ahol egyrészt kikommunikáljuk a lakosság felé, másrészt pedig az adóügyi osztály is felkészül ennek az adminisztrációjára. Én azt a szemléletet vallom, hogy egy településen mindenki adjon hozzá, és azok közös célok valósuljanak meg. Itt is kitűztünk közös célokat a kommunális adó bevételeinkből. Egyrészt egészségügyi fejlesztés, tehát mi a Magyar Falu programon kívül vagyunk sajnos, ezért a Örkényi Egészségháznak a belső felújítása az egy fontos cél, amit próbálunk saját erőből kisajtolni, kisebb volumenben, de valójában a kommunális adó bevétel az ilyen célokat szolgál, ami mindenkit érint, és egy egészségház működése az ugye egy újszülöttől egészen a nyugdíjas korúig mindenkit érint, és ez pont egy olyan cél, amivel a kommunális adó hasznos területre fordítódik. Ennél sokkal többet fogunk fordítani az egészségházra, de nyilván ez egy segítség, meg hát fontos szerintem, hogy így a lakosság is érezze azt, hogy ők is tesznek hozzá ehhez pénzügyi részéről majd akkor.
5: Online lakossági fórumot tartott Dabasváros önkormányzata a helyi építési szabályzat módosításának előkészítése érdekében. A fórumon ismertették a tervezett módosításokat, amelyek érintik a Nyárfasor utcában található sajátos jogintézménnyel érintett telkekből álló telektömb övezeti előírásainak felülvizsgálatát, különös tekintettel a rendeltetési módra és a rendeltetési egységek számára vonatkozó szabályokra. Emellett szó volt a 02-57/44-es helyrajzi számú ingatlan település szerkezeti tervnek megfelelő LF1-es övezetbe sorolásáról, a helyi építési szabályzat fólia sátrak elhelyezésére vonatkozó előírásainak felülvizsgálatáról, valamint a szabályzat 3-as, 4-es és 5-ös mellékleteinek jogtechnikai felülvizsgálatáról is. Az önkormányzat továbbra is várja a lakosság véleményét a fórumon elhangzottakkal kapcsolatban. Az észrevételeket július 10-ig lehet megküldeni a polgármester@dabas.hu e-mail címre. Az érintett telkekkel kapcsolatos változtatás iránt jelentős a lakossági érdeklődés, ugyanis a terület társasházzal és zöld felülettel való beépítése a környék lakosaiban ellenérzéseket váltott ki.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
7: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Július 11-én szombaton egy hazánkban még relatív fiatalnak számító, ám de önálló sportági szakszövetséggel már rendelkező sportág, a futgolf tehet majd egy újabb fontos lépést a további elismertség és elfogadottság felé, ekkor kerül sor ugyanis a Bács-Kiskun vármegyei lakiteleken a Pest vármegyei felnőtt női és férfi labdarúgó bajnokcsapatok futgolf kupájára elnevezésű meghívásos eseményre, amely a helyi Nimbos Sportegyesület és az MLS Pest vármegyei igazgatóság együttműködésében valósul meg. Nem titkoltan a sportág népszerűsítése és bázisa szélesítésének szándékával. A szervezők még várják a Pest vármegyei felnőtt női és férfi labdarúgó bajnokcsapatok nevezését a július 11-i meghívásos eseményre, mellyel kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy nevezési díj nincs, a jelentkezési határidő pedig július 3. péntek 12 óra. Aki esetleg idegenkedne a futgolftól, mondván korábban még nem próbálta, nem ismeri, nincs benne tapasztalata, a szervező Nimrod Ese mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy akár különösebb előképzettség versenyzői mód nélkül is merjenek belevágni, hiszen regisztrációt követően a helyszínen is lesz lehetőség próbarúgásokra, bemelegítésre, még a versenyt megelőzően. A futgolf mellett szóló érv, hogy remekül fejleszti a koncentráló képességet, az eseményen való részvétel, további előnye pedig, hogy egy-egy bajnok csapat tetszőleges számú tagja számára lehetséges, akik közösen egy autóval érkezve 4-5 fővel vagy akár nagyobb létszámban csapatépítő jelleggel jó hangulatban versenyezhetnek. A labdarúgás népszerűségét a golf hagyományaival és eleganciájával ötvöző, 2009-ben Hollandiából hódító útjára elindult futgolfot 5-ös méretű labdával játsszák. A szervezők a versenyhez szükséges felszerelést a helyszínen biztosítják a részvevők számára, az átöltözésre pedig a vaspatkó lovardában kialakított öltözőkben lesz lehetőség. A dress code vonatkozásában az esemény hivatalos plakátja az irányadó, amelyet megtaláltok a Sportszelet online oldalán. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Holnap a hidegfront változó vastagságú felhőzete halad fölöttünk keleti irányba, amelyből több helyen lehet számítani záporra, zivatarra, néhol esőre is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
7: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
6: 93.4 Rádió Dabas.

93.4 Rádió Dabas. A mai hangár harmadik órájának végéhez értünk, úgyhogy ma utoljára még kitekintünk az utakra. Erős a forgalom az M0-áson Gyál és Vecsés között Maglód iránya. 93.4 Rádió Dabas. A mai hangár harmadik órájának végéhez értünk, úgyhogy ma utoljára még kitekintünk az utakra.

Reggel egy idegen férfi mellett ébred, megrémül, és amit hall, még jobban összezavarja. A férfi ugyanis elmondja neki, hogy egy autóbaleset során olyan sérülést szenvedett, melynek következtében minden éjjel törlődik a memóriája. De van, amit még a férj sem sejt. Egy ideje ugyanis egy pszichiáter kezelni kezdte a nőt, és ő az ő biztatására titokban vezetett videónapló mégis lehetővé teszi, hogy lassan éledő emlékképek megmaradjanak. Krisztin előtt egyre több régi részlet dereng fel, és az élet, ami fokozatosan összeáll belőlük, egészen más, mint amit a férje mesél neki. Egyszer azonban a múlt és a jelen találkozik, és ez robbanáshoz vezet. Főbb szerepekben Nicole Kidmant és Colin Firth láthatjátok. Én most ezzel a program ajánlóval búcsúzom tőletek mára, de ha tehetitek, maradjatok továbbra is itt az Otthon hangján, hiszen a hírek után 6-tól a Stereo, 7-től pedig a Top 20 ismétlését hallhatjátok, este 9-től pedig érkezik a Szerelem Szerda csupa romantikus szerelmes zenével. Holnap reggel aztán újra a Top 20-szal ébredhettek majd. Én Zoltán Timi voltam, velem legközelebb hétfőn találkozhattok. Szép estét és jó pihenést kívánok mindenkinek!

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Legközelebb is kultúrkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.

0: A viharkárok kétharmada a nyárra esik, csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszer csoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Az elmúlt két évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kedden az MTI-vel. A 2022-ben indult, csak nem 11 milliárd forintból megvalósított szociális-energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretett Szolgálat Alapítványának segítségével. Kifogyott autójából a benzin a kapszálláson és üzemanyagért indulva 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt egy férfi. A férfire a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében talált rá, adta hírül a Különleges Mentő Szervezet Facebook oldalán. A szervezet azt írja, egy telefonáló arról értesítette őket, hogy egy zavart férfival találkozott két település között mezőgazdasági területen. Az értesítésnek köszönhetően a szervezet megtalálta a zavart, kimerült középkorú férfit, akit a rendőrök beazonosítottak, a mentők pedig kórházba vittek. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati-északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallottam.

0: Vásárolsz?
1: Dolgozol?
0: Pihensz?
1: Veled megyünk mindenhová.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

Possession of the Groove.

0: csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. A viharkárok kétharmada a nyári időszakra esik. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kár kifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve. Alacsonyabb a pollen terhelés, a párizsfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűjé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1 és augusztus 30 között teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjesztetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számmal lehet utazni. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Ez a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája. Kis György Krisztián köszönt mindenkit. A következő két órában végigjárjuk a hét legnépszerűbb dalait, és egészen az első helyig számolunk vissza. A 20. helyen Lady Gaga és az Abrakadabra nyitja a listát, egy helyjel feljebb, a 19-en Dr. Béres és Verép Tomi az ugye Nem bántad meg című dallal, a 18. pozícióban pedig Taylor Swift szerepel a The Fate of Ophelia című szerzeménnyel. Taylor Swift egyébként továbbra is a világ egyik legbefolyásosabb előadója. Nemrég ismét rekordokat döntött a streaming felületeken, miközben a rajongók már azt találgatják, vajon készül-e az új album? Az biztos, hogy bármit ad ki, percek alatt virágsiker lesz belőle. Induljon is a visszaszámlálás a 20. helyezettől.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 20.
1: A 20.

0: Folytatódik a Top 20 itt a Rádió Dabason, már túljutottunk a lista végén, és közeledünk a középmezőnyhöz. A 17. helyen Hertz és a Purple Disco Machine közös feldolgozása, a Wonderful Life hallható. A 16. helyezett a Halott pénz, Gyerekek című dala, 15. pozícióban pedig Ray érkezik a Where is my husband című számmal. A Halott pénz továbbra is az egyik legnépszerűbb hazai produkció. Marsalkó Dávidék koncertjeire hónapokkal előre elfogynak a jegyek, és szinte nincs olyan fesztivál, ahol ne lennének kiemelt fellépők. Jönnek tehát a helyezettek a 17-től egészen a 15. helyig.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: vagy. Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29-361-776.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba Vasudvar.
5: Minden, ami vas.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
0: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
0: Top 20.
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ennek a dalnak
0: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
5: Top 20-ba.

0: Ez még mindig a top 20 visszaszámlálása. 14. helyen Harry Styles és az American Girls található. Dash elképesztő tempóban építi a karrierjét. Az elmúlt években szinte minden megjelenése több milliós nézettséget produkált, és mára a fiatal közönség egyik legnagyobb kedvence lett. A 13. helyre Dash repült be, Young Fly-ja a közös dalával, ez lesz majd az Oh Mama. A 12. helyezett pedig Anatör és a 55 Ultra közös szerzeménye a Talk to You. Nézzük is, hogy hogyan alakul a lista ezen a héten.
1: Ezen a héten.
2: Ez a dal a 14.

0: Már csak egyetlen dal választ el minket a top 10-től. A 11. helyen ezen a héten Olivia Rodrigo és a Drop Dead áll. Olivia pályafutása továbbra is töretlen, a szakma szerint ő az egyik legfontosabb fiatal pop előadó, aki képes egyszerre megszólítani a tínédzsereket, illetve a felnőtt közönséget is. Ezzel ér majd véget a top 20 első fele, rövidesen érkezik a legizgalmasabb rész, a top 10, ahol már a dobogóért folyik a verseny. Maradjatok velünk, itt a Rádiódobason.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 11.

0: jobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádiódabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádiódabas.

0: drink.
1: Young money.
2: Loving a thousand different flavors.

0: Elkészült a kórházi fertőzések mérését lehetővé tevő módszertan. Mentális egészség nélkül nincs egészség. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a Tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unokos volt a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex posztraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dobas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Ebben az évben is megrendezték Tiszakécskén a termálfürdőben a Szabó István strand labdarúgó emléktornát. Az emléktorna ötlete Mintál Attilától származott, aki egykor maga is a homokban rúgta a labdát. 28 éve pedig szervezi is ezt a nem könnyű sportot a városban. A közel 8 éve működő dabasi csapat idén is részt vett a hagyományos kétnapos tiszakécskei emléktornán, amely nem csak egy remek futballesemény, hanem igazi családi program is. Amíg a játékosok a pályán küzdenek, a családtagok a strandot élvezhetik, így minden korosztály számára tökéletes kikapcsolódást nyújt a hétvége. Az idei tornán a csapat harmadik helyezést szerzett. A kiváló időjárás, a remek hangulat, a lelkes szurkolók és a sportszerű mérkőzések ismét emlékezetessé tették ezt a hétvégét. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódobost.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
5: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
5: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Már is folytatódik a Rádió Dabas Top 20-a slágerlistája, megérkeztünk a Top 10-be. A 10. helyen Tóth Abigail és Accent a Sugar Daddy című dallal. Shakira kapcsán érdekesség, hogy több mint 3 évtizede van a nemzetközi zenei élvonalban, és még mindig képes új generációkat megszólaltatni. Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy ennyi idő után is rendszeresen szerepel a slágerlisták élén. A 9. pozícióban Shakira és Burna Boy a Die Die-jal, a 8. helyen pedig érkezik majd Diaz Menta, méghozzá a Méreg című dalukkal.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: Quizban.
1: Ez a dal a nyolcadik.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: Már a legjobb hét dal következik. A hetedik helyen Bruno Mars és az I Just Might, a hatodik pozícióban pedig Taylor Swift az Opalite című dallal. Az ötödik helyen pedig Teddy Swims találattal Mr. Noi tollal. Teddy Swims története igazán inspiráló, éveken keresztül feldolgozásokat tett közzé az interneten, mielőtt világsztár lett volna. Ma már saját dalaival hódítja meg a listákat, és egyre nagyobb koncerthelyszíneket tölt meg szerte a világon. Lássuk az ötödik helyig vezető utat.
1: Ezen a héten ez a dal a hetedik.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
6: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
7: 93.4 Rádió Dabas.
8: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
9: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Te egyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
12: 20-szor annyit adunk neked.
11: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
12: Top 20!
11: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
12: Ennek a dalnak
11: minden esélye megvan arra,
12: hogy jövő héten ne kerüljön
11: a
12: Top 20-ba.
11: Top 20-ba.

0: Karnyújtásnyira vagyunk az első helytől, a negyedik pozícióban Tame Impala és a Dracula. Nagy Bogi az elmúlt időszak egyik leggyorsabban fejlődő hazai előadója, Dessel való együttműködése pedig óriási figyelmet kapott, a közönség láthatóan imádja ezt a párost. A harmadik helyezett tehát Nagy Bogi és Dess közös dala, a Jól leszek újra, a második helyen pedig Bebe Rexha áll a Faithless New Religion című szerzeményével.
1: Majdnem dobogós.
2: Ez a dal a negyedik.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van. A magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten.
0: Novel.
2: Noticias.
0: Novinky.
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A legfrissebb EP felmérés szerint a magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. A legutóbbi október-novemberi közvéleménykutatás óta 8% ponttal 75%-ra nőtt azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint az EU biztos pont a mai zűrzavaros világban. A magyar válaszadók ennél is nagyobb arányban 80%-kal gondolják így, ami a 2025 őszén készült felméréshez képest 14% pontos növekedés, derül ki az Európai Parlament szerdán közzétett legfrissebb Euróbarométer felméréséből. A válaszadók 73%-a több eszközt adna az EU kezébe a globális kihívások kezeléséhez. Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el kedden a PET palackok újrahasznosítására vonatkozóan. A szabályok első alkalommal határoznak meg módszertant a kémiailag újrahasznosított összetevők kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére. A brüsszeli közlemény szerint az új szabályok átláthatóságot biztosítanak az egyszer használatos PET palackok összetevői újrahasznosított tartalmának kiszámításában. Ez, mint kiemelték, kulcsfontosságú az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez és a műanyag újrahasznosítási ágazat beruházási biztonságának szavatolásához. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csupán a tavalyi év során több mint 2100 kiszáradt, elpusztult fát kellett eltávolítani Szegeden a közterületekről. Most létrehozták a lakossági segítségnyújtást koordináló faéltető térképes alkalmazást, amelyel a szegediek célzottan és szervezetten vehetnek részt a faállomány megóvásában. Az önkéntesek kiválaszthatják a környezetükben található fiatal fákat, és azt is rögzíteni tudják, mikor mennyi vizet használtak az öntözéshez. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a Kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park az MT-hez kedden eljutatott hírlevélben. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szerelem szerda.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Szerelem szerda. Romantikus két óra szerda esténként 9-től az Otthon hangján. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
6: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
7: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
8: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
7: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
8: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
7: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
8: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média. De igazad van, még ma kérek ajánlatot.
7: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt. Diktálom. +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
1: 93.4
3: Rádió Dabas. Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Szerelem szerda.

csak a gyász. Lassan lüktet egy ér, fellobog halkan a láz. Sima tenyér, hátamhoz ér, hol csak játszik a szó.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik júliustól a balatoni strandolók ellátását. Alacsonyabb a pollenterhelés. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik júliustól a balatoni strandolók ellátását. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1 és augusztus 20 között van jelen a tól déli partján, 7 települést is strandján. Alacsonyabb a pollenterhelés, a párzsítfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára. A Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte az ügynökség kedden az MTI-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1 és augusztus 30 között teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható, írta a Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjesztetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számmal lehet utazni. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Davas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Smola Dániel befejezte a labdarúgó pályafutását, pedig az NB3 délkeleti csoportjában az elmúlt szezonban a 9. helyen végző Dunaharaszti középpályása, még csak 29 éves. Sérülések sosem hátráltatták, de a heti 4 edzést már nehezen tudta összeegyeztetni a civil foglalkozásával, ezért tavaly karácsonykor úgy döntött, az évad végén visszavonul. Mivel azonban egy ideje már a kékfehérek technikai vezetője is egyben, ősztől is a klubnál dolgozik, de már kizárólag az adminisztratív ügyviteli feladatokkal segíti az egyesületet. A játékossal a Sportslet Online készített egy hosszabb interjút. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Davast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójával.
0: Csak igazi zenékkel, félévszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.

0: Tuzat.
1: Az élet döntések sorozata.
2: Most a 93.4-et hallgatod.
1: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Van egy nap a nyárban, amikor egész új hartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archív, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: paradise with you. 93.4. Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. A viharkárok kétharmada a nyári időszakra esik. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
1: Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve. Alacsonyabb a pollen terhelés, a pázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűjé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1 és augusztus 30 között teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban Szerán elindul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjesztetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számmal lehet utazni. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
3: Indul egy újabb óra, a régió leghatalmasabb.

0: igazi zenékkel. Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria. Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz. Keressen minket a +36 70 703 04 25-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Davas. Az otthon hangja.

0: Jár Rádió Dabas. Rádió Dabas. A régió rádiója.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Elkészült a kórházi fertőzések mérését lehetővé tevő módszertan. Mentális egészség nélkül nincs egészség. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unokos volt a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex posztraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghangosabb.

0: évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió

0: döntések sorozata.
1: Most 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
5: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
6: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
7: Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
9: Minden, ami vas.
10: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
11: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
10: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
11: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
10: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
11: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
10: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, plusz 36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu
3: 93.4
2: Rádiódabas.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.

van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van. A viharkárok kétharmada a nyárra esik. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kedden az MTI-vel. A 2022-ben indult, csak nem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a szeretett